csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggel.

0: van a szép. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A folytatásban a brit és a svéd elektronikus zene nagyszerű találkozása, Joel Corey Galantis és a Stay a Little Longer. A Galantis ugye egy Grammy-díjra jelölt eredetileg duó, elektronikus zenei projekt. Most már egy személyes show, Christian Carson, művész nevén Bloodshy producer vezeti a Galantis. Például ők készítették el a Heartbreak Anthem-et David Guettával. Joel Corey Galantis, Stay

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen. Különös tanulmány látott napvilágot a Vámpol publikációjának eredményeiből kiderült. 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebbszer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora az tanán folytatott beszélgetések, ráadásul társadalmi gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg. Arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dürohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebbszer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

most egy nagyon-nagyon tehetséges brit énekesnő dalszerző, Ray, akinek nem csak a dalaiban található meg ez a sokszínűség, zenei sokszínűség, de az előadók, akiknek írt vagy társszerzője volt a dalainak, hát ez is nagyon-nagyon szerteágazó. Ellie Goulding, Beyoncé, Charlie XCX, Zara Larsson, David Guetta, Joel Corey, Joel Legend, Emery, Mabel, és még mindig nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy elképesztő zenei karrier áll előtte. Ezt a dalt pedig most nagyon-nagyon szeretjük tőle.

sláger megy Ed Sheeran, Cameron a Cyril remixben. Hát úgy tűnik, hogy Ed Sheeran elkezdett így kacsingatni az elektronikus zene felé, ugye ez egy hivatalos remix, és a héten kiposztolta, hogy Martin Garrix-el is együtt dolgozott. Cyrillel nem sokára együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vagyis május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Érkezik még hozzánk Sam Felt és a Swiss Disco is, a Rádió 1-es DJ-ek Accent. Fú, de sokan leszünk. Részletek a weboldalunkon.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: igazi mai sláger, mert nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk a Sugar Daddy, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú,

0: felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is, a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hypoton DJ producer a folytatásban, David Guetta mentorátja. Guetta simán Lanz apukája lehetne Hypotonnak, a fiatal DJ producer mégiscsak úgy hivatkozik a francia DJ sztárra, hogy tesó. Tesó, találkozunk az ibizai rezidenciádon nyáron. Posztolta nem olyan rég. Guettának júniustól ismét indulnak az ibizai buliai hétfőnként, és olyan sztárfellépők lesznek, mint a már is hallató Hypoton, Afrojack, Alesso, Cedric Gervais, a Chainsmokers, fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is bulizó Cyril, és még sokan mások.

napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ray Dalton például, akinek a hangját olyan dalokból ismerhettük meg, mint a Matt Kung féle Don't Worry, ebben ő vokálozott jó pár évvel ezelőtt. Aztán ugye jöttek a saját dalok, a Do It Again. Na ez olyan nagyot ment a Rádió 1 esetnél, hogyha jól emlékszem, két Rádió 1 top 500-ban is ott volt a top 10-ben. Aztán ott volt az All We Got, és most ez a dal, amit nagyon szeretünk Ray Daltontól. Blood Running, hozom már is.

legyen éjszaka, és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Hogyha valaki az ágyban forgolódva hallgat minket, szeretném egy picit visszaaludni, de nem megy. Hát mondom a receptet, a tuti tippet, nem saját recept, hanem alvás szakértők szerint kell így cselekednünk. Szóval szakértők szerint a gondolatainkat ilyenkor egy számunkra kedves helyre irányítsuk, ahol nagyon boldogok vagyunk. Ez megvan? Repüljünk el felette képzeletben, vagy sétálgassunk ezen a kedves helyen. Mindegy, hogy nyitva vagy csukva van-e közben a szemünk, a lényeg,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ma van a magyar sportnapja, visszahittak egy poharat a Flying Tigerből. Magyarországon is érezték a horvát földrengést, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ma van a magyar sportnapja. 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten. 2000 óta hivatalosan is a magyar sport ünnepe a mai nap, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Rendezvényekkel, futásokkal, közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a sport nem csak eredmény, hanem életforma, közösség és egészség. Poharat hívtak vissza a Flying Tigerből, nehéz fémoldót hat ki belőle. A mintás vizes poharakat az uniós gyorsriasztási rendszeren érkezett bejelentés után hívták vissza. Az érintett termékekről fotót és leírást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján talál. Magyarországon is érezték a horvátországi földrengést, a 4,2-es erősségű földrengést a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében is érezték, a magyar határtól 20 kilométerre. A délnyugati ország részben több helyről érkezett bejelentés. Sérültekről vagy károkról viszont nem érkezett hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezési lehetőségeket a NEBIC. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők. Mindenről Szűcs Csaba, a NEBIC növényvédelmi igazgatója beszélt.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NEBIC. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Megbukott a román kormány, a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség terjesztett be bizalmatlansági indítványt. Azt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Akkor viszont záporok, zivatarok jönnek majd. Napközben még 25-26 fokot is mérhetünk. Holnap többfelé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. A hűvösebb hajnal után pedig délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak, 20-26 fokos maximumokkal. A hétvégén viszont már szárazabb, naposabb idő vár ránk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen. Különös tanulmány látott napvilágot, a Vampol publikációjának eredményeiből kiderült. 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebbszer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány

0: Szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora az tanár folytatott beszélgetések, ráadásul társadalmi gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg. Arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dűrohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebb szer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzet elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetik rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus kétfokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúly a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye? Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál. Tudod, ez a kis konzerv, túl vagyunk a gyerekes időszakon.
2: Kis üvegbe.
1: Bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzeléket, megfogtad, kikupakoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip baby ételek. Sótlan, íztelen, szarít.
3: Azt mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
1: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposan, meg egy évesen, meg hozzátáplázt.
2: Hát, de még ugye úgy kimélik őket, főz, igen. Muszáj valamit ennie.
1: Igen, igen, igen. Na, és kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy állt bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a baby konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfejteni.
2: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
1: A baby étel bűnöző. Tessék?
2: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
3: Nem, hát nem, hát nem azonnali volt.
1: Az ügyről most fogjuk felderíteni az első kérdést.
3: Felmondtak neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
2: Igen. Fölmondási idő.
1: Lemérgezte a baby ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a baby ételbe. És nem egészen tudják, hogy hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkányméreggel, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibadagot. Viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
3: Hát, jó, hogy ostoba voltam úgy, mert...
1: Kártérítést.
3: Összességében. De nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebből 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is, úgy is meg fogja semmisíteni.
2: Hát, hogyha bevallod, akkor...
1: Na, de hogy jön rá? Várjál, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
2: Nem, ez ő
1: hogy...
2: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen, nem mondom el, hogy melyikben, tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
1: Iszonyat durva. Na most várjál, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a baby ételben. Azt nem mondták, hogy ennek mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
3: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb, szerintem egy gyep kisből a szájába, a patkánygyerekből. Azt gondolom.
1: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
3: hogy erős.
1: Nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és... azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed. A hülye telenyomta a patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Ha nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét van észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkánymérreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keresik, vagy keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
2: Bekeverésnél. De mégis is, hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
1: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgel, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
3: Nem annyira ez zárt rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem, a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem, tehát nem tett tőbe.
1: És akkor ott ő kicsit csipet is
2: jóval. Így egy kis kanállal mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg
3: de hát van mellette minőség ellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Ez ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolj, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, következő. És ilyen százasával dobja ki.
2: Tehát, minőség ellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel x darabot belőle. Tehát legyártasz ezret, akkor abból kettőt kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
1: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek na, azt mondta, hogy Patkány méreg íze van. Kóstold meg, mama, ez igen, nem finom, mondta igen, az egy éves gyerek, aki egyébként ette a sárgarépa főzeléket.
3: Utána ő még elénekelte a lecsó betétdalát.
1: A kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá szülő, hogy ebbe patkány méreg van?
3: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy ledülcsett, lecsavarta. És ugye gondolod, elkezdett dolgozni a patkány méret, az így habosodik meg ilyen, mert ugye ez egy
2: ilyen... Átmarta az üveget.
3: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
1: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úszik. Nem jó, megváltozott az állaga. És akkor kiderült, hogy a patkány méreg úszik a hípnek a tetején.
3: Igen, meg amúgy szerintem sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
2: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
1: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttesei, a baraszlekvárt berakják.
2: Oda ment,
1: és egy gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe, egy gyártósoron, ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
2: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek, főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
1: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog, nem?
3: Azt írja valaki, hogyha a tartályba kevernéd bele,
1: akkor az nem tűnne föl senkinek.
3: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik aha, alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már előtte letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor az
2: terméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
1: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés, tudod, megnézik az állagát,
2: hogy jó a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kört biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
1: Kiskanál is beletszórta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemel az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor meleged, tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem megsózva nem olyan rossz. A tökfüzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként azzal bevertem egyet én is.
3: Tészta volt.
1: De melyiket szeret? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni, mindig, mert baromi sótlan.
3: Igen, igen, az a tészta volt egyetlen
1: jó. Én a tököt szerettem.
3: Komolyan?
1: Igen, én nekem a tökfüzelék volt. Kicsit tejfőbe, egy pici kanált tejfő, pici só. Figyelj, olyan
2: főzeléket.
1: Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva, elmondom neked, nem abból, voltak rosszak.
3: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszettem, hogy volt egy kis gríz. Lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
1: Gyümölcs plusz gríz, tényleg. Igen, tényleg,
3: az, mert jobb volt, ilyen semmes volt az állaga. Szinte pudingos.
1: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es karton 6-os Bécsben önő szállítmány, azt levonják, és vége.
2: És tehát, utána nem fogják elkapni.
1: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket, szevasz. Az egészet nem érted, hogy tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja nagyban itt tételben a kék színű vitaminokat nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmet, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és sütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak. Legyen csodás napot, csak okosan.
2: Ez egy zsaroló levél.
3: De miért kell udvarolni a kukásoknak?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kárba hanyagolva valószínű.
3: Miért hát pedig az van, hogy valami súlyeszkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyere, gyere.
1: Nincs ott plusz kuka. Ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
3: Azt mondod, hogy ízé.
1: Miért udvarol az asszonyka a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elvitelért?
3: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy nincs ilyen nagy
1: ízé.
3: Tehát én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
1: Rohan, szedik. Ott nincs olyan idő.
3: Nincs
1: idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyis jófor volt a május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs zavarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom. Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt ismertem is a mai napig a csaj, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rátférne, puszi Kinga. Ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetés emelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Hoppá!
3: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele
1: a
3: fizetés emelésért, és aztán nem adta meg.
2: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefeketett, érted?
3: De azért más esemes mondott előtte írtál.
2: Hát utána kért egyébként 5%-ot, és azt mondta a főnök, hogy nem adja.
3: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
2: Szóval van egy jó áresünk.
3: Így van. Ez nehéz kérdés amúgy.
1: Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek?
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Parti

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
4: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
3: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentíz.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Történelmet írnak ma a diákok. Megkezdték a szúnyogírtást a Balatonnál. Megválasztották az MTA elnökét. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Történelmet írnak ma a diákok, ma is több tízezren ragadnak tollat, az érettségizők már túl vannak a magyar és a matek írásbeliken. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a maturálók. Pósfai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól, Pósfai Mihály Frany Tamás professzort váltja. Főtitkárnak Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek Kovács Ilonát szavazta meg a közgyűlés. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására, célzottabban segítenék a kutatói életpályát, és digitális tartalmakkal is erősödnének. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a lárvák, ezért van szükség a megelőző kezelésre. A környezetbarát módszer emberekre és a szúnyoglárvákon kívül más állatokra nem veszélyes. Mindenről Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke beszélt.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire legfeljebb 15 tanára lehet voksolni jövő hétfőig. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Az adományokból segélycsomagokat állítanak össze, mintegy 50 ezer rászorulót segíthetnek. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Holnap többfelé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. A hűvösebb hajnal után pedig délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között a burkolaton dolgoznak, a 27-es és 19-es kilométerek között Budapest felé, a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand

0: Na itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, időben kezdünk, 6 óra után 15 perce, jó reggelt. Eszter, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Hello, jó reggelt. Nagy pislogások.
2: Hello mindenkinek.
0: Jó reggelt.
1: Kicsit későn ébredtem fel, de ettől főleg képbe vagyok. Jaj, Feri, ne fossál tőlem. Hoztam neked egy meglepetést, képzeld el.
2: Nem.
0: Na.
2: Az van, akkor hogy azért ugye... voltál ilyen mérges,
1: nem? Nem vagyok mérges.
2: De már ez a mondat is. Nem vagyok mérges. Na, igen.
0: Mi a meglepi?
1: Igen, igen. Ferenc, ma a saját sorsod kovácsa vagy, csak mondom neked. 4 órás kovácsolás vár ma ránk együtt. Hogy az lényeg, hogy ugye nagyon sokat hallgattam azt Ferenctől, hogy elmaradásom van vele kapcsolatban, és ez az elmaradás egy maskás sejeming. Jól emlékszem?
2: Igen, ígérte.
1: És hogy jövő héten, ugye hétfőn Ferencnek a születésnapjával fogunk indítani, úgyhogy arra gondoltam, hogy megjöhetne az uniformisodban. Tessék, átadom neked ezt a rendkívül ízléses darabot.
0: Azt a mindenit, mi ez pontosan? Ez egy macskás?
1: Igen, ez egy macskás születésnapi sejeming.
0: Oda nézzél!
1: Egy hatalmas fürdőkádban ücsörgő macska van rajta.
0: Ez nem sejeming, ez egy abrosz. Tehát ez be lehet takarni az Alföldön.
1: Ez Ázsiának azon részéről jön, valószínűleg 3-4 éves gyerekek készítették.
0: Igen. A méretezés azért nem akármi.
2: Nem sikerült, de jó lesz.
1: Figyelj, el lehetett dönteni, hogy egy veszélyes 2X-eleset veszek, vagy egy tuti 3X-eleset, és én a 3X-eleset
0: választottam.
1: Ezzel fel tudod venni a mellényedet.
0: Igen. Volt, amikor ekkora volt, most nem ekkora, de jó, de viszont már a macska nagyon cuki.
1: Igen,
2: de aranyos vagy.
1: A kedves hallgatók nem tudják, de ezen, hát hogy is mondjam, japán macska van, egy nagy habos fürdőt vesz éppen, és nagyon sok rózsaszín levél és zöld levél.
2: Nagyon szép színek, és külön kiemelném a kád mellett a 2 darab mozdató sampont.
0: Igen, nagyon csinos.
2: Japán feliratokkal van.
0: Levelekkel.
2: És akkor hétfőn ebben legyek?
1: Hát légy szíves. Lehet, egy kicsit be kell szabni most, hogy tedd magad, de légy szíves.
2: Hát nem kell. Jó az.
1: Kicsit bővebb lesz.
0: Egy picit belehízol hétvégén, akkor jó vagy.
1: Adj neki, akkor tömegelés
2: kell legyek.
0: Akkor azért, hogy jó vagy.
1: De ha 2X-eset vettem volna, akkor az apró ázsiai kezek biztos, hogy kicsit csináltak volna. Igen. Mert a 2X-el mindig olyan fura.
0: Igen, nem? Igen, igen, igen.
1: De honnan tudhatnám, hiszen embes vagyok, ugye?
2: Én sem láttam még sose olyan kicsi, vagy nagyot.
0: Igen. Jó, figyelj, jól néz ki.
2: De mus.
0: Te mus?
1: Nem. Drága is volt ráadásul.
0: Drága is volt. Miért drága? Egy ilyen?
1: Hát ebben a méretben.
0: Figyelj! Én azt mondom, ezzel be lehet akarni a kis Alföldet, ezzel be lehet akarni.
2: Ha nem tudunk, ha nincs szállásunk, akkor ezzel bármi.
1: Miket meg tudod kérni a hétvégén, egy kicsit vegyem be belőle.
2: Anyám, azért hozzá.
1: Na, anyukát, csinálj már belőle, egy kicsit elgomboltad.
0: Kicsit el is gomboltad, hogy aztán jó hülyén néz ki. De hogy igen, anyád egy kicsit bevesz belőle, jó lesz az, nincs ezzel baj.
1: Így van. Hát lehet, hogy a sampon le fog kerülni róla.
0: Igen.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Ezt és a viselt egészséggel.
2: Azért, na.
1: Hálátlan kigyó.
2: Hát csak szeretsz.
0: Nagyon szép. Mélyen
2: legbelül.
1: Nagyon csinos leszel. Így van. Amúgy ezt már hónapok ezelőtt megrendeltem, elmondanám neked. Csak nem volt megfelelő alkalom, hogy behoz. Amúgy nem olyan
0: gáz. Így már begombolva, tök jó.
1: Laza.
0: Így begombolva elég laza egyébként. Igen.
1: Ez egy kis váltomés, az van benne, úgy látom.
2: Ez az izmom, érted?
1: Igen, nagyon durva.
0: Jó, hétfőn a kitelepülésre kérlek szépen, hogy
2: ebbe megyek.
0: Hogy ebbe érkezzél. Nagyon klassz. Gyorsan közben egy SMS, 44 nap, 19 óra 44 perc és nyári szünet. Eszter, én szeretlek, jött egy ilyen. Köszönjük szépen, valakit ezt már kiszámolta nekünk. Én még a nevét sem tudom, csak megírta megint, hogy mi a helyzet. Tartsátok meg a jó szokásokat a 6.15-tel. Péter küldte ezt nekünk Miskolcról, mert hogy 6.15-kor kezdtünk, igen. Ej, Eszter, karácsony, motor, szülinap, cicásig, mi kell még? Jani Zalából küldte.
1: Na látod, és képzelj, Jani, még így is így bennak velem, látod? Tehát, hogy egy ilyen csupa szívember vagyok, és még így is.
0: Megvolt a napindító gyászolás, kezdődhet a műsor, szóval lássuk a témákat, írta nekünk egy hallgató. Hát 6 órakor még nem szoktunk, csak úgy belekapunk mindenkibe. Igen. De jó, egyébként mondom, nem rossz, tényleg nem rossz. Nem áll rosszul. Nagynak tűn, de így felvéve nem.
1: Ez egy laza, tehát ez szellőzős. Ebben nem lesz meleged.
0: Igen.
2: Nyaras.
0: Igen. Feri elsírni, ki fogja magát ettől a gyönyörű ajándéktól. Na, gyorsan dobj egy Balázsit. Barnabás küldte neki. Gyorsan dobj egy Balázsit, igen. Milyen szállóige lett a csávó, nem? Hát, mém is, meg szállóige, meg minden. Bement.
2: Nagyot ment.
0: Előadta itt a nagy országos hisztiét, meg Brüha elsírta magát, a zsebkendőbe bekészítve. Mit kap?
1: Ez a zsebkendő. Én
0: a zsebkendőbe bekészítve mennyire jó.
1: De ezt magának tette el az asztal,
2: hogy oda készítve.
0: Hát vagy mondta, hogy figyeljetek, sírni fogok, szeretnék kérni zsebkendőt, és akkor kért előre zsebkendőt.
2: Szerkesztők gyorsan bekészítették, hogy ha nagy sírás lesz, akkor több is legyen.
1: De milyen, hogy azért tették be, mert odafelé is végig sírt.
2: Úgy telefonált, mert ő akart bejönni, ugye?
1: Nem tudom, és kíváncsiak, hogy mi fog még történni, mert az egész közélet annyira izgalmas, hogy ehhez képest a Dallas utolsó évoda teljesen kiábrándító volt.
0: Figyelj, nagyon izgalmas, és szerintem ez még azért jó sokáig így is marad. Itt még kiesnek csontvázak és nem csontvázak és élő emberek a szekrényből, itt még ügyészségi nyomozások lesznek, itt még nagyon sok minden történik, úgyhogy nagyon izgi. Egyszerűen tényleg csak fel kell ütni most a magyar közéletet, belpolitikát. Menjünk
1: az internetet, és tetszeni fog, ami történik.
0: És minden nap tetszik, ami történik. Igen. Úgyhogy ez... Igen. Ez nerkendő, azt írják. Április 12 óta az nerkendő. Kicsit halkabban légy, és még alszom. Írja nekünk egy másik hallgató. 6-15, nem a fixáros gázolajra gondoltál? Annyi a fixáros gázolaj? 6-15.
2: 5-95.
0: 5-95, és van egy másik ár, azt hiszem, kettő ár van. Van a benya, meg a gázolaj.
2: Ja, gázolaj.
1: Nem beszéltünk amúgy a legfontosabb részletről a videóban, a Casio számológépes óráról. Azt nem láttátok?
2: Az van neki.
1: A karján most kivételesen nem egy nagyon drága 15 milliós, meg 50 milliós óra volt, hanem egy Casio számológépes, amit 30 ezerért lehet venni.
2: Hát mert sírós interjúra nem mész 15 milliós órába.
1: Azért volt hát a számológép, mert telefon nem lehetett bevinni, és az, ami gyorsan tudott számolni, azt mondja, 17 milliárdot, igen, hát ezt elkötöttem, na várjál, de akkor itt még mínusz 5 milliárd. Akkor
0: de még ebben is hülyének vagyunk nézve, tudod? Tehát még ebben is megvan az a prekoncepció, hogy felveszem ezt, hát ha elhiszitek. Persze, nyilván elviszük, évente 100 milliárdokat vettél föl közpénzből azért, hogy pusztítsad az ország mentális állapotát, és háborús plakátokkal kampányolj tele mindent. Te csak a helyet biztosítottad, magát a felületet, persze tudjuk a tartalmat, nem te gyártottad. Egyébként meg nem tudom hány házad, meg mit van, meg mennyi osztalékod, de fölveszel egy Casiós órát.
1: Gazdasági létesítményként azt mondom, a mezőgazdasági létesítmény, bocsánat.
0: Úgyhogy hatszorosan árasztad a piachoz képest saját magad, de mindig te nyertél meg mindent. De bemész egy Casiórába, hát ha elhisszük, hogy neked tényleg Casiórád van. Aha,
2: igen,
0: rendben van, akkor én ezt most már így elhiszem.
2: Szerintem mindenki azon gondolkozik most, hogy mi volt a vezérelv ebben, hogy ő ezt megcsinálta. Menekülés?
1: Vagy hát az a helyzet, hogy nyilván nem ismerjük a teljes történetet. Kész tehát vagyunk. Amikor ő ezt a döntést meghozta, szerintem erre neki nagyon nyomós oka volt. Tehát az van, hogy ugye...
2: De felülről nyomós, vagy belülről nyomós?
1: Szerintem hatóságilag.
2: Hatósági nyomós?
1: Igen, hatósági nyomós.
2: Hatósági nyomottáros lett,
1: igen, Balázsi. Igen. Mert hogy ugye állítólag ugye az ő pénzét kapták el.
2: Amikor... zárolták a számlát előtte. Igen. Itt vett nem az övét, hanem a cégét zárolták, hogy aztán a személyes vagyonához hozzányúltak-e, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a cégnek zárolták a számlát.
1: Azért az is rosszul tud esni.
2: Nagyon.
1: Az rosszul tud esni azért, nem?
2: Igen.
0: Az nem feltétlenül jó.
2: Ki kell fizes mondjuk 500 embert, ugye, amennyi alkalmazottad van, és ha zárolják a számlát, ott nincs fizú, akkor be kéne hozni.
1: Bizony.
2: Hát neki nincs.
1: Hát nem tudjuk ugye, hogy most már nagyon durva plegykák ütötték fel feléket, hogy ez miért cserébe történt. Azért hát derüljön ki, most már nem is akarok spekulálni,
0: sok minden
1: csak
0: lehet,
1: várom, jöjjenek az infók.
0: Jöjjenek az infók, igen, sok minden. Sok minden lehet. Itt 40 milliárd osztali két év alatt, az napi 50 millió forint haszon. Teljesen szürreális. Hát nyilván tudjuk, hogy nem a mármint a piacról működtek, de nem piaci áron és nem piaci körülmények között, azért ezt mindenki tudja. Egyébként 4 naponta nyert közbeszerzés 16 év alatt. Igen. Lehet, hogy belülről full arany. Miről van szó? Kérdezi Zsolti. Zsolti, lehet, hogy meg később még beszélünk, de reggel van, gyerekek, még korán még nem megy be ennyi info, úgyhogy még lazulunk egy kicsit, jó? Alekosz már megy trélerekkel a Hajdúhoz, megmondta a mester.
1: Alekosznak milyen napjai lehetnek most amúgy?
2: Boldog.
0: Igen. Ja, hát izgalmas történnek. Dolgok történnek. Nem hiszem, hogy azért itt magától valaki ennyire hülye lenne. Szóval, hogy azért itt más van a háttérben. De hát ez már legyen az ügyesség dolga.
2: Azt mondta, hogy nem szóltak neki, hogy ezt meg kéne lépni. Persze benne van az, hogyha szólnak, akkor arról is szólnak, hogy mondd azt, hogy nem szóltunk.
0: Akarsz kötni egy vádakut, és jelzett, hogy csokom, én itt vagyok. Igen. Én hajlandó vagyok. Hajlandó vagyok visszaszolgáltatni egy 100 MRD-t, és kössünk gyorsan egy vádakut. És akkor én erre nagyon nyitott vagyok, gyorsan le is mondok mindenről. Hát most azért ez ennél egy fokkal bonyolultabb.
2: A pénz visszaszolgáltatása az nincs benne ebben az alkuban.
0: Aha.
2: Ő a cégeket adja.
0: Hát, hogy lemond a cégéről, lemond az értékéről, lemond a 100 milliárdos szerződésekről, mindenről. Na most ez a cég, ez nem piaci alapon működik, a cégnek egyébként nincs valódi értéke, mert abban a pillanatban, hogy ez nem kap állami megrendelés 6-szoros áron, így mi a beltartalom? Mi a valódi? A beltartalom az volt, hogy fölpumpáltad állami megrendelésekkel 6-szoros áron, évi nem tudom 100 milliárdos volumenne. Az egy tartalom, de az egyik pillanatról a másikra eltűnik, akkor mi még a céged valódi tartalma? Valójában semmi, üres. 55-100 alkalmazottad. 500 alkalmazott.
2: Piaci alapon már így nem
0: piaci alapon, így ebben a formában a cég értéke, amit már nincsen, 50 milliárd, meg 100 milliárd, tehát hagyjuk már. Nyilván meg kell nézni, milyen ingatlanok vannak benne a cégben, milyen autók vannak, milyen ingóságok vannak, de hogy az megrendelés nélkül hirtelen, tehát egy cégnek az is a valódi értéke, hogy mit tud felmutatni, milyen volumened van, mi a következő megrendelésed, mi lesz, milyen érték van benne.
2: Tehát, most következő megrendelései még vannak aláírva. Hogy teljesülnek-e, az a nagy kérdés.
0: Aláírva, alá van írva, igen, de nem tudom, mit fognak kiplakátolni. Igen.
2: Most az államnak például van 500 dolgozója, akit ki kéne fizetni?
1: Mert ugye van ő... több is, ahogy
2: de hogy ugye ő megíratta a papírt, tehát elméletileg most már magyar állami a cég, ahol várja 500 ember a fizuját.
0: Igen. Persze, hogy Casio Daytonával nem tudsz osztalékot számolni. Casio Daytona. Egy jó kis Rolex Daytona, így van. Ja, a gyerekek, kemény ez a történet. Igen. Jól van, nézzünk gyorsan még egy-két SMS, csak így a Viberről is, hogy ki hogy ébredt, kivel mi van, mi a helyzet, milyen hangulatban van az ország, ezt már látjuk azonnal itt az SMS-ekből. Azt mondja, hogy kilököm a dugót, utána jó vagyok, egy fekete fehér, igen, nemre kérdez, írta valaki. 10 éve nem voltunk nyaralni sehol a családdal, úgyhogy nagyon szeretnénk menni, hadd játszak én. Írta egy hallgatónk a fekete fehér, igen, nemre, mert hogy ugye plusz ajándékunk van. Jó? Úgyhogy lehet is rá jelentkezni. Egy wellness hétvége, gyerekek, egy jó wellness hétvégemvel indítjuk, vagy zárjuk ezt a hetet. Ide el tudtok menni, úgyhogy nyerjétek meg. Reméljük, hogy jó helyre megy a nyeremény. Egy szép kétnapos Zamárdics wellness hétvége, félpanzióval, reggelivel, vacsorával.
2: Jó szálloda, jó Balaton.
0: Jó szálloda, jó Balaton. Így van.
1: Úgyhogy jó reggelizések.
0: Jó nagy reggelizések.
1: A legjobb dolog az egész szállodai létben szóval az, hogy reggel lemész, és készen van a reggelizés.
0: Hú, nagyon tudom szeretni. Nagyon szeretek szállodába reggelizni.
1: Miért kedvenc reggelit a szállodában?
0: Tükörtojás, hemendex, omlet, pici jogurt, pici granola, egy frissen facsart, valami kis kávé.
2: Ő a fölhalmozó reggeliző, aztán ott hagyja.
0: Órákig tudok reggelizni.
1: Ugye, az a legjobb étkezés az egész világon.
0: Igen. Jövő mindjárt, gyerekek, fél hét van, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
3: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
1: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Történelmet írnak ma a diákok. Ma van a Magyar Sport napja. Megválasztották az MTA elnökét. Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok, történelmet írnak ma a diákok, ma is több tízezren ragadnak tollat, az érettségizők már túl vannak a magyar és a matek írásbeliken. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a maturálók. Pósfai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól, Pósfai Mihály Frany Tamás professzort váltja. Főtitkárnak Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek Kovács Ilonát szavazta meg a közgyűlés. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására, célzottabban segítenék a kutatói életpályát, és digitális tartalmakkal is erősödnének. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 tanára lehet voksolni jövő hétfőig. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Ma van a Magyar Sport napja. 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten. 2000 óta hivatalosan is a Magyar Sport ünnepe a mai nap, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Rendezvényekkel, futásokkal, közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a sport nem csak eredmény, hanem életforma, közösség és egészség. Poharat hívtak vissza a Flying Tigerből, nehéz fémoldódhat ki belőle. A mintás vizes poharakat az uniós gyorsriasztási rendszeren érkezett bejelentés után hívták vissza. Az érintett termékekről fotót és leírást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján talál. Magyarországon is érezték a horvátországi földrengést, a 4,2-es erősségű földrengést a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében is érezték, a magyar határtól 20 kilométerre. A délnyugati ország részben több helyről érkezett bejelentés. Sérültekről vagy károkról viszont nem érkezett hír. Élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Holnap többfelé kell számítanunk, egy-egy zápor az ivatarra, a szél is megélénkül majd. Délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhely épül. Budapest felé a 40-es és 37-es kilométerek között, az ellenkező oldalon a 35-ös és 39-es kilométerek között zárják le a külső sávot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 7 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk, és lehet nyerni nálunk egy jó kis Vellamarin wellness hétvége, gyerekek. Ez egy kétnapos kis wellness hétvége, nagyon-nagyon jónak tűnik Zamárdiban, félpanzióval, ez a tétje a játékunknak.
1: Most már az van egyébként így játékügyben, lenyomtunk 3 hét üzemanyag túrát.
0: Igen.
1: Ugye? Most igen. Van egy wellness hétvégénk, és van egy csodálatos mosó-takarítógépünk.
0: Aha.
1: Tehát ez legalább megint egy 4-500 ezer forint, amit naponta kiadunk. A jövő hetünk az dzsihád lesz napi 4 játékkal.
0: Az nagyon, csak az ide játszani fogunk a rócsón.
1: Gyerekek, de... most már csak fölfele megyünk? Utána szólt már valaki, hogy milyen játékunk van?
0: Igen. De ez jó, mert jó, ez igazából jó, mert mindig ott van a mennyitő, tudod, hogy a piacról működünk, hallgatott a műsor, és piaci megrendelőink vannak. Azért ez szerencsés ebben a média helyzetben, ami most van.
2: Ezért nem sűrűs a kázi órában.
0: Igen, ezért nem kell tűnni kázi órában. Tehát, hogy ez nagyon rendben van. Igen, nagyon sok szponzorunk jön a jövő héten. Ugye sok-sok-sok nyereményt, pénzt osztunk majd a helyszíneken. Az idő is javul, azt láttuk, hogy hétfő kedd az új rendben lesz, és aztán egy kicsit beesik majd a hőmérséklet, de nincs nagy baj.
1: Nem lesz dráma, gyerek.
0: Nem lesz dráma.
1: Igen, olyan nem lesz, mint 2 évvel ezelőtt Zalaegerszegen, ahol kapaszkodtunk a szponzor is hátrakba, hogy ne vigye el a teljes installációt a vihar, és 4 ember állt a színpad előtt a viharba.
0: Igen, az Zalaegerszeg. Az nagyon nagy vihar volt. Ültünk, ázott az üvegstúdió, ültünk, nem is tudtunk műsort, semmit nem csináltunk. Ültünk, szakadt az eső, és így vártuk, hogy elmenjem. Kész. Tehát leállt a műsor effektíve. Elment az internet, az nagyon nagy vihar volt.
2: Innen lehet tudni, ki az igazi rajongó.
0: És kiálltak.
2: Igen,
0: az
2: igen.
0: Volt a durva, hogy egyébként kiálltak. Az tényleg megdöbbentő volt, igen. Roberta, lesz Ábel? Senki nem? Hát nem lesz. Ábel lesz, gyerekek. Megjön. Tehát, hogy megérkezik majd, meg fog jönni. Még az is lehet, hogy várjál, hogy...
1: hogy adunk neki valamit enni?
0: Hát ő már mindig megkajáltatjuk, tehát mindig adunk neki enni, de hogy ki a
2: Roberta?
0: Roberta, ő egy régi hostess volt, még a Mizó játékoknál volt Roberta, évekig jött.
1: Nem láttál, tehát nem volt férfi a színpad előtt, aki ne lett volna 1 másodperc alatt szerelmes.
0: Igen.
2: Roberta?
0: Hatalmas melekkel.
2: Ez egy nagyon jó név amúgy.
1: Nem is ez.
0: Óriási melekkel jött, és ő Mizó hostess volt, és évekig ő jött a rócsóra. Aztán ilyen szállóigelett a neve, hogy de hol van Roberta?
1: Összerobertáznám magam.
0: Igen.
1: Magyar néplélek rögtön ráfűzött erre, de mondom, csak síró férfiak voltak a rócsom.
2: De van ebben valami csodálatos, hogy összejössz egy gyönyörű nővel, akit Robertának hívnak, és akkor hívod őt Robinak. És akkor, nem?
1: Tehát, de valahogy nem
2: minden reggel Robi mellett ébredsz fel, igen. De tudod, hogy te a legszerencsésebb ember a világon.
1: Igen. Ébredeznének. Gáborra gondoltál
0: egyébként. Gábor egyébként, köszönöm szépen, Gáborra gondoltam, jön, és Robert, igen, ugye, tényleg ilyen szállóige lehet. Tehát, hol van Roberta, akkor aki tudjuk, hogy aki ezt az SMS-t írja, az minimum 10 éve hallgat minket, mert hogy akkor volt. Én már szombathelyen a helyszínen várlak titeket, itt tuti elsősorban leszek. Az biztos, mert hogy oda majd csak szerdán érkezünk. Úgyhogy, ja, hát jövünk gyerekek. Évvégén mi lesz? Meg lehet nyerni a Balázsi cégeit?
1: Hát azok kérdezi. Az nem játsz jól.
0: Nálatok is üdítik a kasszát, kérdezi valaki. Lehet, hogy nálunk is készletkisöprés van. Padláskisöprés, mindent odaadunk, ki a fele tudja, mi van itt 2 hét múlva. Vigyetek mindent, ami be van tárazva, gyerekek.
2: A babzsákokat nem adjuk oda, a többit is elvihetitek.
0: Azt nagyon megszerettük.
2: Igen.
0: Irodánk felújítása a felénél megállt. Mondhatni tulajdonképpen a projekt halott, de ameddig eljutottunk, az egy nagyon szerethető állapot, egy félig kész iroda kényelmes babzsákokkal.
1: Nem, gyerekek, hát tegnap is megjött a reluxás, vagy relaxás.
0: Akar még azzal valaki valójában foglalkozni? Valljuk meg, nézzünk milyen egymás szemben, és mondjuk meg, hogy tulajdonképpen kész vagyunk.
1: Igen.
0: Tulajdonképpen
1: nincsenek a fotók, ugye volt összerakjuk az egy csomó szép nagy fotóval.
0: Figyelj, a kosz eltűnt, a régi tárgyak eltűntek, a szakadt asztal és az íróasztal és a székek eltűntek, babzsák van és jó levegő, és ez nekünk így valójában, ha belegondolunk,
2: megvagyunk.
0: Én is azt hiszem, hogy igazából megvagyunk. Ez
2: szeretném
0: egy jó...
2: elmondani, hogy Balázs teljes mértékben ellene ment a mostani trendeknek azzal, hogy színes babzsákokat választott, és ezzel kapcsolatban, ahogy mennyire lehetünk már elégedettek, mert minden bézs lett, az egész ország bézs lett, észre láttad.
0: Igen.
2: Hogy minden, a reggelitől kezdve mindenhol bemész, minden, csak ezek a nagyon letisztult formák, színek. Na ezt nem.
0: Én nagyon ezt szeretem Ázsiában is, hogy színek, formák, szagok, és ezt szerettem volna, hogy legyen. Nem baj, ha egy kicsit izgatja az agyadat. De hát hogy
1: szag volt egy, már évek óta.
0: Igen, egy órát vagyunk itt, ha belegondoltok. Egy órát ülünk ott. Arra tök jó, hogy piros, egy narancssárga, egy kék, hogy benézésen, wow, de üdítő. Most oda bedobtunk volna hat fehéret.
2: Narancssárga
0: nincs, igen, bocsánat. Az Voldemár nincs, igen. Na jól van, itt van a játékosunk, mindjárt megtudjuk a motivációját. Ákos, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello Ákos, honnan hívtál minket?
3: Győrből.
0: Mi a helyzet Győrből? Milyen idő van? Megyünk oda hétfőn.
3: Most jelenleg nagyon-nagyon jó idő van, annyi fúj a szél.
0: Fúj a szél, aha, egy kicsit szeles.
3: Jó idő.
0: Na várjál, ránézünk itt a győri jó, hétfő időjárása.
1: Nem viccelj, persze.
0: Beírtad már? Be vagy
1: 26
0: írva?
1: 26 fok, napsütés.
0: Nagyon jó, az klassz. Az első kettő állomásunk az abszolút rendben van. Tehát az...
1: Jó lesz a többi is, nyugi, elvonul. Mit tudunk, még szerda van egy hétről,
0: persze.
1: Egy hét múlváról beszélünk, hát a holnapot nem tudják megmondani.
0: Abszolút, persze, jó lesz ez. Ákos, mi a helyzet? Három gyerek?
3: Így van, igen, egy fiú, meg egy ikerlányok.
0: Igen, azt a mindenit meg.
1: Másodjára jöttek a csajok?
3: Így van, igen.
1: Tudod, ez a legszebb, amikor, anya, az. Csináljunk már még egyet, ne legyen egyedül a ízé, a kis lurkó, legyen már kettő gyerek.
2: Rendesen be ezt igen. A csoportot, akiket sikerült leszervezni.
0: Igen, és azt mondja, hát akkor van egy hírem ikrek. Fászt a mindenit, és egyre még kettő. És bírjátok, így Ákos? Van.
3: Muszáj, nincs választás.
0: Ez igaz. Te targoncásként dolgozol egy raktárban.
3: Uh-huh. Így van, igen.
0: Jól van, szereted csinálni?
3: Igen, már csinálom több mint 7 éve.
0: 7 éve nyomom. Jól van, Ákos. Kit választott a játékra?
3: Én a Ferit.
1: Ám, legyen.
0: Ferit választottad, jól van.
2: Feri vagy nem Feri? Ez lesz a játék.
0: Feri vagy nem Feri. Feri. És kíván menni a wellness hétvégére, gondolom leginkább ez a motivált téged abban, hogy játszál most.
1: Eszterre.
3: Hát nyilván, hogy a feleségemmel.
0: Feleségeddel, de el tudjátok passzolni a három gyereket?
3: Hát majd megoldjuk.
1: Ja. Nagyok már vannak egyedül.
3: Hát nagyok, nem nagyok, de megoldjuk, mert a nagyszülők ott vannak helybe, meg az enyémek is közel vannak, úgyhogy...
2: És a nagyszülők hogy érzik magukat egy ilyen átvigyázott este után? Tehát amikor három gyerek szalad három fele, hogy bírják?
3: Felüdülés, amikor hazaérünk.
2: Csillognak a szemek.
3: Már hogy nekik.
2: Igen.
0: Jól van, oké Ákos, na hát akkor játszatok egyet, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz a nyeremény, jó? Mehetünk?
3: Mehetünk.
0: Na akkor 3-2-1, tessék.
1: Van indok, ahogy velem játszol?
3: Van, egyébként igen.
0: Köszönjük szépen, meg is vagyunk. Ákos, nem menj tovább, ez nagyon rövid volt.
3: Jaj, Isten. Óha.
0: Ez erős játék volt. Te már vellamali választatod magad, az van szerintem. Tehát,
1: hogy... Na, agyba ott vagy tényleg a gyerekek nélkül.
0: Abszolút elengedted ezt a játékot, ne. Ott vagy már zamándiban.
3: Nem, csak izgalomban vagyok, hogy Zanna visszahívott, hogy körülbelül 160-as vérnyomásom.
0: 160-ra ment a vérnyomásod, jó, nem kell, nem tart sokáig ez a magas vérnyomás, mert 6 másodpercet bírtad a játékot, úgyhogy igazából nagyon nem kell.
2: De isteni 6 másodperc volt.
0: De nagyon erős 6 másodperc volt, így van.
3: Istenem.
0: Jól van, figyelj, mutatjuk, azért ez megvan.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vellamarinban.
0: Na!
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem jutok szóhoz.
0: Mikor voltatok egy utoljára ketten valahol?
3: Hát ketten szerintem már hosszú évek óta.
2: Még nem. Soha.
0: Még soha. Az első gyerek előtt.
3: Még az első gyerek előtt.
0: Aha. Nem vagytok ilyen nagy gyerek.
3: Családosan azért el szoktunk menni a Balatonra egy-egy napra, vagy egy hétvégére, de általában nem.
0: Jó. Na akkor ezt most tényleg váltsátok be, jó? Tehát ne az legyen, hogy megnyeritek, és akkor majd, meg nem tudom, meg beteg a gyerek, minden. Tehát menjetek, valahogy üssétek ki ezt a két napot, menjetek el, szerezzetek. Nagyon
3: jó, mindenképpen megoldjuk.
0: Menjetek el, ha eddig nem sikerült eljutni, küldjük, érezzétek jól magatokat. Köszi.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket.
0: Csáv, Ákos,
1: Fővi.
0: Hello. Ciao. Azt mondja, hogy van egy SMS-ünk, már most jött, M3-os autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva.
1: Mennek M3-os? A fiúk?
0: Mennek a fiúk, vajon hova mennek?
1: Most mi lehet arra fele?
2: De szerintem
0: most olyan izgi.
2: Be vannak rozsdásodva a navosok? Most kiropogtatták magukat.
0: Szerintem igen.
2: Hosszú volt ez a pihenés, nézzük, mi újság.
0: Lekerült a kupak, most lehet menni. Most végre csinálják azt, amit értenek, dolgozhatnak valójában.
1: Én nem szólnak, hogy azt a céget nem nézzük.
0: Igen.
2: Ennyire egy háza felé köszönöm.
0: Igen. M3-as autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva. Vajon ki várja őket a másik oldalon?
1: Mi van arra fele?
0: Hát ezt így nem fogjuk tudni megfejteni. Sok mindenkinek sok mindenem van arra felé.
2: Fogalmunk sincs arról, mi lehet arra.
0: Igen. Igen, arról fogalmunk nincs, de minden esetre akcióba rendült a NAV.
1: Szépeket dolgoznak mostában, ez mondjuk nem politikai vonatkozású, de megvan a óriási, hogy hívják, csávó, aki hát lefoglalták a számláit, és nyilván a autókat akarták elvinni minden, és arra gondolt, hogy egy nagyon izgalmas, érdekes húzás elő ez kimenekül ez alól a nyomás alól, amit a NAV hát rátett, hogy elviszi a drága nagyértékű BMW-t, az főtette a internetre hirdetni.
0: Hogy eladja? Gyorsan?
1: Igen, az első.
0: Megszabadul a bűnjeltől?
1: Jó napot kell, Kovács Péter, ők érdekelne az autó. Ó, jöjjön ki, nézze meg. Kovács Péter megérkezett, és így felmutatta a NAV igazolványát.
0: Hogyan? De tényleg.
1: Óriási nagy bűn elkövető csávó lehetett, hogy így sikerült ezt megoldani. Na úgyhogy a navosok egyébként szépen dolgoznak, most meg még hasznosan is.
0: Most, igen.
2: Olyan az egész tényleg, mint a karácsonyra közelednénk, és akkor vannak az adventi naptárok, mindenki kinyitunk, van, minden nap történik.
0: De tényleg egyébként az van, hogy most minden nap olvasol valamit, minden nap történik valami, minden nap felkészül valaki, és minden nap kiderül valami turpisság, ami azért itt az elmúlt években volt, úgyhogy nagyon kíváncsian olvasgatja. Ennél most nem tudsz jobbat írni, jobbat stand-upolni, mint politikai szatira. Műfajban, tehát annyira abszurd ez az egész, hogy ennél most nagyon nehéz abszurdabbat írni, mert maga a műfaj lett nagyon abszurd, ami nálunk a való életbe zajlik. Szóval, hogy nem? Régen írtál valami abszurdat, fölrögtél, de most az élet írja, hát ennél abszurdabb dolgokat nem tudsz, mint ami itt most van. Vagy volt. Úgyhogy ez izgalmas. A M5-ös több konvojban vonulnak, a rendőrök ott is gyerekek, úgyhogy az nagyon kemény. Navosokkal én is találkoztam, az M3-oson nagyon siettek.
1: Megy egy másik konvoj is, utánuk NAV plusz tek. Ezt írja Sebi. Hogy megy ez is, az is.
0: Valakinek nehéz reggele lesz.
2: Mennyi lett az adminisztráció most a NAV-nál? Pont amúgy jön a zárás is ráadásul, ugye? Tehát akkor oda kell figyelni.
0: Igen.
2: Azt hiszem, hogy ez nem egy be nem fizetett táfa miatt történik.
0: Igen, minden nap történik valami. Igen, Bokros Lajos állítok 200 nappal a választás előtt elmondta, hogy mi fog történni konkrétan, nagyon kemény TikTokon. Egy küldjétek át, gyerekek, nem láttam.
2: Nézzük meg,
0: nem
2: láttam.
0: Tudjuk, hogy mit mondott.
2: Szép még a bajsza?
0: Igen, ugye a Bokros csomag által elhíresült pénzügyminiszter. Igen.
2: Nem hívunk fel a NAV-tól, hogy Mizu?
0: Nem tudom, hogy
2: folyóügyekről
0: mennyit beszélnek. Hogy ityeg a fityeg?
2: De fejnek, hogy van lenne ilyen hívás várakoztatás, hogy tudod, hogy sajnos most nagyon elfoglaltak.
0: Igen, kérjük várakozom.
2: Kérjük egy kicsit várakozom.
0: Nap lesz a mai, azt írják. Süssön rád a NAV. Ja, hát meglátjuk, gyerekek, úgyhogy izgalmas a sztori. Jól van? Oké, megyünk akkor egy picit hírezni, meg itt reklámozni. Jó, és
2: amúgy, ha lenne kész átverés show, ugye, ha nem vette volna meg azt is, akkor most nagyon vicceset lehetne csinálni egy csomó emberre, hogy egy navosnak beöltözni, tudod? És akkor csak így bekopogni, mondjuk néhány ablakot.
0: Vagyon visszaszerető sivatat, olyan kívánom. Egy telefon, de rejét.
1: Már dolgozunk.
0: Tartanánk, mi már itt a háttérben dolgozunk, vagyon visszaszerető sivatat. Jó napot kívánok, aztán hogy ityeg a fityeg.
2: Szerintem tényleg gyengülnének el nagyon, nagyon hamar. Nem lehet, mert egy ilyen kört most.
0: Igen.
2: Most Fantinnek lehetne ez az ilyen plusz, limited edition. Igen.
0: Azt írva, aki nem írt talán, nagyon igaza van, hogy mióta kormányváltás van, az ország olyan, mint egy akciófilm. És tényleg ez van. Tehát, hogy így ez borul, az borít, az bevallja, ez elsírja magát, az gyónni jár, oda kimegy a NAV.
2: Nincs idő megnézni egy sorozatot,
0: nem
2: tudod. Akkor lemaradsz valamiről.
0: Igen. Abszolút. Na jó van, gyerekek, hát nyugtával dicsérd a NAV-ot, elmegyünk mi is, ahogy írta egy hallgató, reklámozni, hírezés, aztán itt vagyunk. 3 perc van, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek, jó, merre látjátok a konvojt, írjátok meg, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1. születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: gyűrűjéből, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
1: Már megint a Premier Outlet bementek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világ márkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak: majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett. Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál, a Fehérkő út 4 per A-szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
15: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lángnegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
16: Indítsd a fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. Visit gyula.com.
17: Jön a 10. jubilómi totál.

0: egyszer.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Vásároljon Ariston Velis vízmelegítőt májusban, töltse fel a vásárlást igazoló számlát, és visszanyerheti a teljes vételárát. Részletek a www.arisztonnyereményjáték.hu oldalon.
3: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
4: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
2: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
3: Furcsa, igaz?

0: Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62 ezer forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
4: Ma van a Magyar Sport napja, visszahittak egy poharat a Flying Tigerből. Magyarországon is érezték a horvát földrengést, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ma van a Magyar Sport napja. 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten. 2000 óta hivatalosan is a Magyar Sport ünnepe a mai nap, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Rendezvényekkel, futásokkal, közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a sport nem csak eredmény, hanem életforma, közösség és egészség. Poharat hívtak vissza a Flying Tigerből, nehéz fémoldót hat ki belőle. A mintás vizes poharakat az uniós gyorsriasztási rendszeren érkezett bejelentés után hívták vissza. Az érintett termékekről fotót és leírást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján talál. Magyarországon is érezték a horvátországi földrengést, a 4,2-es erősségű földrengést a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében is érezték, a magyar határtól 20 kilométerre. A délnyugati ország részben több helyről érkezett bejelentés. Sérültekről vagy károkról viszont nem érkezett hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezési lehetőségeket a NÉBIK. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők. Mindenről Szűcs Csaba, a NÉBIK növényvédelmi igazgatója beszélt.
5: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
4: Megbukott a román kormány, a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség terjesztett be bizalmatlansági indítványt. Azt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Holnap többfelé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. Délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
4: A 10-es főúton több helyen kell útszűkületre számítani. Solymánál a 16-os és 17-es kilométerek között dolgoznak, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatóink, és már is folytatjuk a reggelt. Kettesült rétság után az Almás kertnél egy autónak kitört a kereke, külső sávban várja a megoldást. A NAV konvoj valahol 60-nál tért le egyébként az autópályáról. Folyamatosan jelentenek nekünk. Van egy a NAV konvoj, amitán tekesek is mennek, úgyhogy ott valami komolyabb kovonuló, komolyabb rajtaütés vagy kivonulás van. Úgyhogy zajlik az élet. Alekosz vezette a tekes tudvon a konvojt.
2: Ahogy mondjuk az útvonalat, az ország azon részének szorul össze a gyomra.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: És ahol már túlmentek, ott azt mondják, hogy hú,
3: egy vándorszorongás.
2: Szépen
3: vonul. Igen, igen. Senki sem szereti a NAV-ot. Már sajnálom, kedves NAV-osok hallgatják minket, de azért nem, ritkán örülnek a NAV-osoknak. Igen. Azt tudom, hogy az elmúlt években gyakran meglátogatták a Duma Színházat, és hát találnak valamit, és fegyveres NAV-osok szoktak ilyenkor kivenni.
1: Hát veszélyesek is vagytok. Hát, veszélyesek is vagytok.
3: Csak hogy lássátok, hogy kire törtek rá a Duma Színházban a NAV-osok. Tehát, hogy van ott ugye a könyvelő Mari, a legaranyos az egész világon, hát bőven a nyugdíj körül mocorog, illetve Gizike, aki szintén, és ők ketten ott tartják ott a frontot, és őket azonnal elszeparálták egymásra, nagy össze tudjanak kacsítani.
2: Marika letolta a szemüvegét, át kiesett a toll a kezéből, mikor meglátta az ezredes urat, mi?
3: Így van, ezek még három hölgy dolgozik ott benne az irodában, Marica, Anita és Eszter, illetve hát ugye Réka, négy, akkor bocsánat, tehát ők a
2: team.
3: Hát a team, a rettenetes, nem is tudom, egy, hogy tudják ezt mondani, ez az ilyen szemfényvesztők.
2: De azért, és ha benn van a Litkai,
1: hát de nem lehet, hogy Lovász Laci frizurájához települtek.
3: Ott
1: azt mondták, ez ön is közösséges, mennünk kell, be kell gyűjteni, ezzel a hajjal nagyon durva dolgokat lehet csinálni.
3: Tehát találkoztam Lovász Lacival, és az a helyzet, hogy ez egy növekedő trend, tehát a séró egyre durvább.
2: Nincs pénze, vagy nincs ideje levágni.
3: Nem, szeretik. De jól is néz ki amúgy, jól néz ki.
2: Kisimult, gondolom, László, ugye? Nincs koránkelés, nincs abuzálás.
3: Nincs koránkelés, nagy nyugalmak, forgatások, ez meg az dolgozás.
1: Nem bántják, békén hagyják.
2: Sokat dob az emberek.
1: A sokat segít, igen. Ennyit a meglepetés erejéről, köz, és srácok, fordulhatunk vissza. Navisonci Géza, 100 000-es vám és pénzügyőrség nélkülte nekünk. Nem mondtunk semmi konkrét a gyerekek, de hát mennek, itt most zajlanak az ügyek, úgyhogy követjük majd az eseményeket, mi is, és kíváncsiak vagyunk. Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülő, ki hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás, és van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Ez a lányos úriában így van.
1: És hogy
2: van vitaminbárotok.
1: Jobb vitamin helyeken bár. Már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így van.
2: Jó, de a
1: Supermenza
2: kis
1: program.
2: Piskóta kockát nem vehetik azt el tőlünk.
3: Már most beviszed magadnak. Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezetés szövetske azt, hogy a beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Gyerek, teljesen állami, így izé, és az volt,
1: és
3: egy
1: AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor ezt próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, de ő maga dönt.
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipő és kivágott orrú cipős konyhás.
3: Ők azért ott csirkálnak, ott csirkálnak.
2: Jó, azért
1: 62-es bicepszel.
2: És oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tárcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, és aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha bajban vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik. Nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni, és azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. A gyerekek, 30 éve moslékot ettünk mi is, és moslékot etettünk a gyerekeinkkel. Amire ráfér a változás, az az egy legfontosabb dolog, a közétkezetés. Az a moslék halmaz, amit egyébként megint sokan milliárdosok lettek, és közben moslékkal letették a gyerekeinket, ehhez képest az AB menü, a gyümölcsös pult, a vitamin pult, hát az egy klasszikus felüdülés. De írjatok már, drága szülők, tényleg, hogy ez a megélésetek a menzával kapcsolatban, hazajön a gyerek, hogy anya finom volt, jó volt, tudtam választani, AB menüre fizettek be a gyereknek, tényleg ez van? Mert hogy oké, hogy egy-két iskolában, mitől függ, hogy ez hol indul el, hol nem indul el? Ha ez államilag jár, akkor ez mi az, hogy ez egyik iskolában van, a másik iskolában nincs? Hát az egyik szülő eldöntheti, hogy ő egy kicsit többet fizet, és legyen AB, a másik szülő nem döntheti, és még nem kapja?
2: Az kevés, ha egy szülő dönt, ott az egész iskolának kell dönteni.
1: Erről az iskola hogy szavaz, AB, hogy akar AB menüt a gyereknek?
3: Szerintem milyen... AB menü mindig volt. Én emlékszem rá, tehát az én gimnazista éveim
1: akkor ez a szupermenza.
3: A szupermenza van, igen. Az van, hogy nyilván vannak most már ételintoleranciák, mindenféle dolgok, és szerintem ez egy mindenkinek könnyebb, hogy szinte ugye alapanyagok szerint van ugye szétcsoportosítva az étel, és akkor, hogyha valaki nem eszik tejet, akkor ez most itt tud enni bármit, mert ugye nincs mindenre rátéve a tejföl, meg ilyesmi. Szóval szerintem ez nagyon sok szempontból praktikus. A másik meg, hogy az étkezési kultúráikra van nagyon jó hatással, mert izgalmasabb lesz, mert nem vagy belekényszerítve egy helyzetbe, hogy ezzel kezdesz, amit kezdesz, hanem akkor döntéseket hozol ilyen apró dolgokban is. És ez amúgy szerintem jót tesz nekik.
2: Meg a lehetőség, hogy megkapod, hogy nem az van, hogy eléd tesznek valamit, hanem legalább ott már tudsz agyalni egy kicsit. Eldöntheted, hogy mit teszel. Ha van egy ilyen döntési lehetőséged, már szívesebben megeszed. Ugye, mint egyébként, tesznek valamit, igen. Köszönjük szépen, ez van. Hát, ha igen. Ez van,
3: annál van nyomorultabb, mint amikor egy ilyen 7 éves gyerek tud így próbál egyensúlyozni a tálcával, ami van egy ilyen másfél literes kömény magleves, három leves gyöngyöl a tetején, tehát soha az érben nem fog hozzányúlni. Meg van a másik oldalt egy ilyen löncsös hús, valamilyen főtt krumpli, amit még éppen megesz, és akkor próbálja visszavinni, közben üvölt tudod az osztályfőnök, hogy ki ne lötyögjön, karcsi, ki ne lötyögjön. Ez a gyakorlatilag a menza élmény szerintem a legtöbb gyereknek.
1: Igen, abszolút. Hát nekünk ugye klasszikus menza élmény az nagyjából ez.
2: Igen, de mi még megettük, tehát egy nálunk nagyon nem volt, vagy legalábbis az én koromban még ugye az volt, hogy ez van, anyád azt mondta, hogy figyelj, szívem nincsen, hogy csomagolunk, meg izé, hanem azt kajáltuk meg, nyilván nem volt jó, eleged is volt belőle, de megetted, nem volt más. Akkor utána jött az a korszak, amikor már tudtuk, hogy az rossz, és megpróbálunk kibújni, és most végre itt az a korszak, amikor azt mondod, hogy jó a kaja.
1: De ez a sótlankodás, ez nem az volt egy időben, hogy megölte, és minden ízetlen lett, és minden szar lett?
3: Hát,
1: nem az, hogy annyira kivettük a sót belőle, hogy a gyerekek ott próbáltak külön megsózni, meg sót bevinni, mert hogy átestünk a ló másik oldalra, ez javult, ez most visszajavult, hogy ehetnek egy kicsi sót a gyerekek, mert egyébként nem annyira káros, mint
2: mondják. Nem ehetnek szerintem.
1: Nem ehetnek, de minden full sótlan, az nagyon finom lehet.
3: Szerintem az van, hogy...
2: Mással be tud vinni az ízt.
1: Mással beviszed a sót. Egy kicsit ízzadsz a torna órán, igen.
3: Krétát lenyalod a tábláról, és meg is vagy.
1: Igen. Azt mondja, az AB menü nálunk akkor volt az iskolában, ha paradicsomleves volt betűtésztával. Mi lesz a következő? Lecserélik a bajszos konyhás néniket miniszoknyás egyetemista csajokra? Ja, akkor visszaírom, és befejezem a nyolcadikat, írja valaki. Azt mondja, Cseppelen szeptember óta ez a menüválasztásos rendszer, két gyerekem szívesebben is többet eszik a suliban, de azért mi mindig előfordul, hogy hazaérnek, magukra borítják a hűtőt, szerintem mi mindig nem elég laktató, ami van. 11 éves kisfiam vélemény, az iskola menza elég érdekes, de nagyrészt undorító, nagyon furcsán és rosszul néz ki. Nálunk svéd asztal van, a legjobb étel az max a girosz, ott a legrosszabb az egyértelműen a hús, hús, ami gomba van karfiollal sütve. Péntek az mindig húsmentes, attól is nagyon szenvednek, írja valaki. Azt mondja, hogy a 90-es években nőttem fel, visszasírom azt a moslékot. Nálunk nincs semmiféle AB menü, tegnap sem evett a gyerek, csak rizgaluska levest, a másodikat soha nem eszi meg. Tehát azért az általános javulás azért ez még így nem feltétlen tendencia.
3: Az iskolák maguktól kell jelentkezni a programba.
1: Mert ha a szupermenza programba.
3: Igen, mert ennek van nyilván anyagi része is, meg ugye át kell alakítani magát a menzát, mert hogy ez egy speciális tálaló egység, ahol ki vannak téve ezek a chewingek, amiben van a kaja.
2: De hogy működött, aki jelentkezett, az kapott ilyet, tálaló egységet?
3: Szerintem az van, hogy pályázni kell, szerintem saját forrás is volt ebben, meg ugye pályázati pénz is volt benne.
1: Aha. Nálunk nincs ilyen, egy fél étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem ezik leves, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha. Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket tegyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Csak kevesebbet hát akarnának kinyúlni belőle, és többet gazdagodni, vagy kevesebbet keresni rajta. Tehát, hogy így
2: most lehetne minden azért. Minden látod, hogy túlárazás. Mi?
1: Ja, Balázs hát azért túlárazás! Tudom, én kik járnak fellépni oda, akiknek a kezében van a közétkeztetés, és hova kell menni fellépni, és kiket rendelnek meg maguknak, úgyhogy hát a nem is te adjuk is. Ez nem érdekes ez a dolog. De igen, nagyon sok pénz van bennem.
2: A szülőn is múlik a dolog, hogyha szülőként már neveled arra a gyerekedet, hogy egyen zöldséget, egyen gyümölcsöt, egyen friss salátát, akkor könnyebb lesz az iskolába is a dolga.
3: Igen, meg sokan, sok gyerek úgy szenzoros, hogy mondjuk egyfajta zöldségre az, és akkor mondjuk annak az állapot, az én lányom csak a spenótra, de abból is csak ez, tehát néhány fajta spenótra, de attól, ahogy hozzáér, ilyen gag reflexes azon a hány. Oh. És viszont ugye a salát az olyan, hogy ezt tudsz többfélét szedni, és akkor ki tudja kerülni. Úgyhogy eszik salátát, nem azon, hogy akkor teljesen elutasítva ezzel kapcsolatban, meg sok gyereknek meg ugye pont az ilyen, amiket rátesznek a tetejére, az a visszataszító. És szerintem ez így leveszi azt a szorongást, meg azt a feszültséget, ami a kaja körül van, és van egy csomó fényevő gyerek, tud, aki tényleg csak nagyon kevés dolgot eszik meg, és ezek nekik nagyon jó szerintem, hogy ő célzottan rámegy arra, amit szeret, és akkor nem az van, hogy üvöltenek vele, meg fáradt, meg... Tehát azért ez egy nagyon körülményes dolog.
1: Mi volt a legultáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit meglátod, és azt mondod, hogy fúj, undorító,
3: úristen,
1: és amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó édes volt, úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzasztó volt.
2: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát, jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva. Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló. Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg?
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosra, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
3: Nekem a bél és a roló szavak, amik legyenek
1: ez. Roló volt a neve.
3: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, és nagyon finom. Nagyon finom.
3: Elmondom, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
3: És mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
3: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
1: Mecszószal. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a mecszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a mecszósz...
3: Azért ledarálva, hogy meg ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
3: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
1: Vagy arra, én előre megrágtak.
3: Valaki valaki megrágta.
1: 10 óra, hogy bement, megrágta.
3: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: A cukros sóskaszósz
2: krumplival. A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem. Igen,
3: az nagyon, az rendesen, az igen, igen. Volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlölte.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami kettő darab ilyen
3: megyleves volt. Tudjátok, hogy a megyeknek ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az olyan volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Van élet a halál után. Tehát azért háromszor álltál sorba, hogy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
3: De legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt
3: szaftot.
2: Igen, három
3: hússal. És akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt az kicsim.
3: Hát, igen. Szerintem az olaj volt.
1: Mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, mert bementél a konyhába, és érezted a műanyagtálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, tehát tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad?
3: Fémcsévingeznek a szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen, igen, igen, igen. Hú. Nálunk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete nem volt.
3: Tudod, voltak, mint Tony Soprano, olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
3: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig három órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot, olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek abból a moslékból, akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
3: Igen, nem volt.
1: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
1: Piskóta kocka csoki krém.
3: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
3: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta maradt.
2: Csoki puding? Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet. Kakaós rizé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá.
2: A csokoládét életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt, kicsit fölhúzva vízzel.
1: Csoki nem volt benne, igen, igen, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
3: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt
1: az nem tudom,
3: az egy
1: volt.
3: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg a kemben, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: hát te azért elég menő helyre jártál.
1: Egyébként igen. Fajszeres zsömle volt, meg tej. Igen, igen, igen.
3: De ez a büfé volt, ez a menza, ez a büfé, és akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, ha nem menzáztál, büfésztél.
2: Ez volt a csúcs.
1: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta? Micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
3: Na jó, figyelj, az és a menzás bolonyai, amikor megvan az íze. Egy hideg tészta.
2: Maga a tészta. Igen.
3: Igen. Igen. És ebben volt, tudod, ebben voltál, és olajjal át volt keverve, hogy...
1: Undorító volt.
3: Igen, igen, igen.
1: Na jövő mindjárt, gyerekek. 7:30, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett!
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
4: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
16: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
17: Szia!
18: Hello!
17: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
18: Bonjour!
17: Hola!
19: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
17: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Bevezető árakkal vár a Metrodom Víd lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Víd. További információ metrodom.hu.
21: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
22: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élmény.
23: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek fóton a Jépi Autónál, a Fehérkő út 4 per ászám alatt, vagy a jepiauto.hu oldalon.
24: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
25: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
24: Irány az Osan! Spórolj okosan!
26: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
15: Hírek a Rádió 1-en.
27: Történelmet írnak ma a diákok, megkezdték a szúnyogírtást a Balatonnál, megválasztották az MTA elnökét, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Történelmet írnak ma a diákok, ma is több tízezren ragadnak tollat, az érettségizők már túl vannak a magyar és a matek írásbeliken. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a maturálók. Pósfai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól, Pósfai Mihály Frany Tamás professzort váltja. Főtitkárnak Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek Kovács Ilonát szavazta meg a közgyűlés. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására, célzottabban segítenék a kutatói életpályát, és digitális tartalmakkal is erősödnének. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a lárvák, ezért van szükség a megelőző kezelésre. A környezetbarát módszer emberekre és a szúnyoglárvákon kívül más állatokra nem veszélyes. Mindenről Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke beszélt.
0: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
27: Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait, első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 tanára lehet voksolni jövő hétfőig. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Az adományokból segélycsomagokat állítanak össze, mintegy 50 ezer rászorulót segíthetnek. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Holnap több felé kell számítanunk, egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. Délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
27: Az út informálja, hogy az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhely épül. Budapest felé a 40-es és 37-es kilométerek között, az ellenkező oldalon a 35-ös és 39-es kilométerek között zárják le a külső sávot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatóink! Hétfőn Győrben kezdjük a kitelepülésünket. Gyerekek, megyünk! Lesznek záporok, lesznek zivatarok, de végig toljuk az egyhetet. Győrben ugye jössz te is, van Eszter is, és jön Juliska is majd a hét második felében, úgyhogy váltva vannak a csajok. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Majd a nyereményeket nyomtassuk már ki, légy, és akkor ránézünk, itt tudjuk mondani, hogy itt sok 100 000 KP, nyeremények, tárgynyeremények, tényleg nagyon sok mindent viszünk, 4 játék gyerekek, 4 szponzorunk van. Tehát az van, hogy ahogy telik az idő, a műsor nem úgy nem gyengül, hanem már nem elég a 3 szponzor, 4 szponzort hozott be a célhoz, tehát 4 játékunk lesz. Nem is tudjuk, hogy fogjuk lejátszani. Minden pillanatban, igazából ez itt tényleg az, tehát ez egy majál is. Játszunk, dumálunk, röhögünk, kevesebb téma, de várunk mindenkit szeretettel, sok ajándék. Meg valószínűleg jó hangulat, ezek a délutánok azért ezek így rendben vannak, meg mi is szeretjük, hogy egy hétig így délután vagyunk. Aztán elég a délutánokból, de egy hétig így délután nyomjuk.
1: Ha jó lesz, időben. Meg akkor már ráér mindenki, ez meló után
0: így van, mert kicsit jönni, kimozdulunk, zeneszól, közben osztogatnak egy csomó mindent, szóval tényleg jó, mi nagyon szeretjük. Úgyhogy várunk mindenkit. Közben írjátok, hogy hol van a NAV és a Tech Convoy, de rájöttük, hogy nem mondjuk. Tehát, hogy nem adunk segítséget. Már nem nehezítjük a munkájukat. Meg elmondtátok, hogy megírtátok, hogy melyik lehajtónál mennek, milyen mercikkel, hol tartanak, hány autóval mennek gyerekek. Nagyon komoly felvonulás van.
1: Féljen egész Kelet-Magyarország. Nem fogunk segíteni.
0: Az biztos. Navos tekes, szirénázó vonulás van végig. Látjuk és vonulnak. Nem tudjuk, kihez mennek, de nagyon sietnek és nagyon sokan vannak.
2: Szerintem, ha nem akarnák, hogy tudjuk, hogy merre járnak, akkor nem így mennének.
0: Hát nem tudnak nagyon máshoz, a tekes autóknak föl kell vonulni.
2: Egy volámuszba el kell őket
0: rejteni. Igen, egy volámuszba induljon a rajtaütés egységet.
2: Ilyen zötyögésen.
0: Hova megyünk? Ülünk a volámuszba, megyünk rajtaütni. Ütés lesz nem sokára, és ülnek a símackos fekete csávok tekes mellénybe fegyverrel a melkasuk a volámuszba. Az egyébként egy jó megoldás.
2: De undercover, ahogy mondani szokták, hogy legyenek beöltöztetve tűzivadászoknak, nyugdíjas néniknek, és úgy rúgják rájuk az ajtót.
0: De erről már valószínűleg hallunk, mert hogy ez nagy felvonulás. Tehát valakihez nagyon, nagyon megyünk, nagyon sietünk. Időjárás mondják, Ferenc, valami kis kedveset.
1: Napos, szuper, még egy kicsit nyár, aztán picit visszaesik, de az se rossz, aztán megint nyár, aztán sokáig nyár.
0: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Azt mondja, hogy kedden jöttök Sopronba ide és ide vacsizni, azt nem mondjuk, majd mondjuk, hogy hol megyünk, de hogy szeretnénk magunknak megőrizni.
1: Igen, hol vacsorákat akarunk.
0: Hol vacsorázunk, de köszönjük az értesítést. Na mi van gyerekek, mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valahol a zöldfoki szigetekről, vagy zöldfoki szigetekhez, és hogy 2-3-an azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről ember is terjed. És most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallottulod, ez a
0: hantavírus? És vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, ugye, rágcsálók.
2: Vérzéses láz. Csak ennyit szeretném mondani. 2 szó. Vérzéses láz.
0: De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a zöldfoki szigetektől a Kanári-szigetekig. Ez nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról. Fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak rá, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csinálj, most ez nem azért hoztam be, hogy azonnal tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázai, ez most nincs elépen, de nem megölés. Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet. Már érzem, hogy jön. A betegek kizete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
1: De mi kevesbedik?
2: A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeleted, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodást, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A májat is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A horvátci szoros felé tartanak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinban, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: De nem jöhetsz
0: és
1: ki, de most képzeld el.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleséget, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár vagy azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, aztán magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
2: te meg csengét, már rég vérhánynál, akkor mindig azt mondja, hogy csak vörösboros kóla, úgyhogy te egy csopulod egyet Ferivel, anélkül bármilyen.
0: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápatra és vérhánytál, semmi bajom.
1: Semmi baj,
0: jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs. A kabin.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlenül hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Hogy na most
2: ez a
1: mi van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerint, tehát egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel, és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted, vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Írják rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odafélsz, gyere.
1: Jó,
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár, na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt, te meg ma ott üldögélnél, rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek, azt hittétek, hogy a kabinban fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálja a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban, benne meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézi, hogy hány alatt van a félzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
0: Igen.
2: Hogy
1: de telefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összejönve a kaszinót, és nem mennél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik kezdetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. De miért lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
1: ezt. Melyik voltál?
0: Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed.
2: Zsülle, már itt feltettük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint, indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
2: Te már miért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk?
1: A ringatóztok az ország közepén.
2: A karibi hangulatban. Kókuszból iszok a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened vérezni, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom.
1: Nem.
0: Balázs véres a pólót. Nem, nem, nem. nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, már vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végébe, és Zsüll megevezne.
0: Zsüli szőt
2: is elvezne. Zsüll, lapátolj!
1: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. Na és ott lennél igazán bajba az óceán közepén.
2: Az a legdurább, hogy ahogy felmelnénk a ponyvát, ami marad, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megitte 3 üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldök, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék, innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most hajóznak.
2: Én akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket, vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
0: igen, megnézik, ahogy, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják, tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de ez, ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik, érted, a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, amikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős, és
0: neked már töltés,
1: és
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A hantás
2: patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
1: Összedörgölik.
2: Jó,
0: azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a Luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
0: hát azért
2: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszállsz szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
2: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól hozzád egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDR piacon
2: az luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
0: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensről tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk felé portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak. Nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhában, maszkban, és ott járkálnak. De azt ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus. Csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról emberre. Emberre nagyon ritkát, ott is megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Talán meglétizsül, vagy keresétek meglétizsül. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
2: De beszéltünk
0: róla, 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na, az milyen pszichó, és mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, valahol áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: át. Kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért azt képzeld el.
2: A hallgatók megírták a megoldást.
0: Mi a megoldás?
2: Bébi ételeket kell kihelyezni a hantás patkányoknak tegnapról.
0: Igen. Csak mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy akkor kiszolgálja ki az embereket?
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tárcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjön.
0: Bocsánat, megszuk a reggelőt. Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell fizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen. Ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem mi azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy négyszeres számla. Elnézést, egy hónapot volt a, nem
2: a
0: tudom.
2: Közös költség,
1: és csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még három hetet befizetni. Nem, ez nincs egyébként.
1: Megvan Attila, aki dolgozott ezen a hajón.
0: Ja, volt egy ilyen a múlt héten, azt hiszem Sanyi volt, és a fideszes hajó dolgozott. Igen.
2: Luxus
0: hajó dolgozott, igen, kemény lehet. Na jól van, gyerekek, hát meglátjuk, mi lesz ebből, követjük majd az eseményeket. 2 perc van 8 óra, itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megtalálja, mit takarítanak Balázsék. Nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosóporszívó készüléket.
1: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak nem!

0: A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
1: Már megint a Premier Outletbe mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
15: Színész vagyok, nem bajnok.
16: Mi nem térdelünk le!
13: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
17: It's showtime.
13: Május 7-től a mozikban.
18: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A gyémántúlt buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúlt buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a gyémántúlt buddhista közösség támogatásával.
18: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
2: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNGO-val.
7: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj háromnapos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Family Park.

0: Wow, Dom Pepe!
1: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. Avicogroup.hu.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos

0: öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
2: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel. Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
3: Rádió 1. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
6: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió Egyen.
7: Történelmet írnak ma a diákok. Ma van a Magyar Sport Napja. Megválasztották az MTA elnökét. Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok, történelmet írnak ma a diákok, ma is több tízezren ragadnak tollat, az érettségizők már túl vannak a magyar és a matek írásbeliken. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a maturálók. Pósfai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól, Pósfai Mihály Frany Tamás professzort váltja. Főtitkárnak Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek Kovács Ilonát szavazta meg a közgyűlés. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására, célzottabban segítenék a kutatói életpályát, és digitális tartalmakkal is erősödnének. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait, első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 tanára lehet voksolni jövő hétfőig. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Ma van a Magyar Sport Napja. 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten. 2000 óta hivatalosan is a magyar sport ünnepe a mai nap, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Rendezvényekkel, futásokkal, közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a sport nem csak eredmény, hanem életforma, közösség és egészség. Poharat hívtak vissza a Flying Tigerből, nehéz fémoldódhat ki belőle. A mintás vizes poharakat az uniós gyorsriasztási rendszeren érkezett bejelentés után hívták vissza. Az érintett termékekről fotót és leírást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján talál. Magyarországon is érezték a horvátországi földrengést, a 4,2-es erősségű földrengést a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében is érezték, a magyar határtól 20 kilométerre. A délnyugati ország részben több helyről érkezett bejelentés. Sérültekről vagy károkról viszont nem érkezett hír. Élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Akkor viszont záporok, zivatarok jönnek majd. Napközben még 25-26 fokot is mérhetünk. Holnap többfelé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. A hűvösebb hajnal után pedig délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak 20-26 fokos maximumokkal. A hétvégén viszont már szárazabb, naposabb idő vár ránk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: jövőt, family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel, te jó Isten, itt vagyunk. És tudjuk, hova mennek a navosok.
2: Igen?
3: Megjegyeztek?
1: Aha. Nem, de hogy tudom. Megkértek, hogy nem mondjuk adásba.
3: Kik?
2: Rád írtak a navosok. Ilyenben vagytok?
1: Nem.
3: De Balázs, nem. Csak várj egy kis olyan. Csak ne sok erre.
2: Nem mondja be, önhöz ma nem megyünk.
1: Bemondja egy óra, múlva viszont ott vagyunk. Ugye írtak a hallgatók, hogy hova vonulnak a navosok és a tekesek, nagy szirénázó autókkal, meg minden. Aztán egy idő után mi leálltunk arról, hogy mondjuk a pontos helyszínt, hogy segítsük egy kicsit a munkájukat. De megvan, tehát, hogy megvan az ügy. Még nincsenek.
3: Nyíroszhozni mennek, úgyhogy
1: igen, nyíroszhozni mennek Nyíregyházára?
3: Nem hiszem.
1: Debrecenbe mennek a Kossuth térre?
2: Talán.
1: Ahol mi is ott leszünk majd jövő héten pénteken? De mert, hogy kitelepülni indulunk, gyerekek. Jövő héten hétfőn indul a rócsok. Győr este 5 óra, vagy délután 5 óra.
2: Hát 4 óra. 4 óra. Így van, ezt ne felejtsük el, mert minden napra viszünk egy Rádió 1-es DJ-t, és ők már 4-től nyomják.
1: Így van, 4-től már ők zenélnek, 5-től pedig kezdünk, és a Győr-Széchenyi tér az első helyszínünk, ott vagyunk. Takarítós játékot mikor játszunk, kérdezik, legyen maradjon 9 óra után. Jó, az ott egyébként 9 óra után. Jó, úgyhogy 9 óra után tudtok majd jelentkezni. Majd este a híradóba kiderül.
3: Ez az hogy lehetne a nap hallgatója.
1: Igen, a nap hallgatója, megnézzük, hogy ki igen. Szóval, ja, izgalmas. Izgalmas dolgok történnek. Közlekedésügyileg hogy állunk? Nézze, Miskolc felé az M3-ason, 2 nagy busz halad Pest felé, készenléti rendőrség felirattal, köze van az ügyhöz, Rétság után, Almáskertnél autóval kitört a kereke, és baleset az M7-es, M1-es budapesti közös szakaszán a városból kifelé az áruházaknál. De ez van, igazából. A Merkur bevetési csoport legyen velünk, Attila küldte ezt nekünk.
2: Azaz csak messziről legyen. Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amíg keresett, hogy miről akarsz beszélni, hogy amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt, bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
1: Hat a magnézium, vagy
2: igen,
1: cink, vagy mit?
2: Igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
1: Ezt a mindenségét neki.
2: Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
1: De jó!
2: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
1: Oda
2: de egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongásod tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy nyilván... Nincs
3: de nekem most olyan kedvem ez a nőhöz.
2: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden
1: tudja. Önazonos. Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
2: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt az a hang is, az a galgarizálás?
2: Nem hallottam szerencsére.
3: Az úgy lett volna az igazi.
2: Mert az még megrázó lett volna.
3: Nem, hogy focizott előtte?
1: De várj, hogy köpeted? Egy rásspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeted? Ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én 4 fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Hogy... Meglepődnél, hogy milyen jó.
2: Nem, a második, tehát nem spriccelős.
3: Azután történt, hogy meglátott téged?
2: Nem látott meg, sétált.
3: Te függetlenül volt.
1: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
2: Igen, és azt mondta, hogy most leköpöm ezt a srácot.
1: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
2: Igen.
1: Jó arc.
2: Tényleg?
1: Jó,
3: ez egy volt.
2: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
3: Igen. És egy kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
2: Azzal visszajött volna.
3: A nullán vagytok akkor.
1: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
2: Tehát, hogy belváros kellős közepe.
1: Belváros, ott volt a 9-ben, ahol kinn a szemétégető környékre, az illatos úton felé mentő. Szerintem
2: viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
1: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
3: Én minden köpködőt undorodok.
2: Oké, megtörténik ez a dolog.
3: Férfinő, teljesen minden, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
2: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
3: Egy intim masszázsra.
1: Igen.
2: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
1: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy
2: nem
1: most azért,
2: nem tudom, nekem olyan kicsit ilyen fulibor.
3: Nem, én ezt úgy szeretem ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye. Biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzeled.
1: Igen, tök más, ő egy férfi valójában.
3: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
1: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen.
2: Nagyon dohányozva.
1: Igen.
4: Hello,
1: kis
4: Ferike.
1: Gyere még. Fosz is a családban nőttem fel.
4: Stampedit húzzunk fel.
1: Oda nézzi, oda. Fajcs, megint kirakta.
3: Lehet, hogy Puskásnak volt az unokája.
2: És ő is köpködött, akkor
3: miért köpködnek.
2: Nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
1: De válogatós lettél te felé, de válogatós
3: lettél. Nem, hát tudom, tudják nyelni.
2: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
3: egy
2: másodperc múlva tört össze az,
1: igen,
2: aki...
1: a köpés az a negyedik lépcső.
3: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
2: De ő nagyon szimpatikus volt.
3: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
2: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
3: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék,
1: komolyan mondom.
2: Várj, ez első randi volt?
3: Ez első.
1: Most miért kéne bezárnom az ajtót?
2: De első randi.
3: Várj, történetet. Egy orvosi vészhelyzet adódik. Finnyesek
1: lettetek, komolyan mondom. És ha őt összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal a randi off.
2: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
1: Igen.
2: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
1: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
2: Persze.
1: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy el pisilni, és beszél hozzám, nem?
3: Nem tudom,
1: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
3: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
1: És nyitva hagyja az ajtót.
3: Igen, és az ilyen...
1: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil. No.
3: Középsugaras.
1: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így,
3: azt írja, az
1: így kicsit lélekromboló.
2: Volt idő megfigyelni.
1: Ez rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt állam csutkája?
2: Csaj volt, hát látom. Jó lábak, magas sarkú.
1: A Titanicban is köpni tanítja Rose a DiCaprio, tehát igazából
2: egyébként igaz.
1: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
2: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
1: Igen. Mondja, mit tudunk?
3: Vagy kezétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
2: Mi van, ne? Hagyjad már!
3: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
1: Nekem ma ezzel sincs bajom.
3: Bármit felhúzhat.
1: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyházikat, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
3: Sajnálom. Tudom, de nem is
1: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, gyertek. Ezek kimenik a biztosítékot.
3: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
2: Úri lány lett, láttam.
1: Úri lány lett, a nyíregyházáról megérted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
2: Vagyunk, hogy köpködte is.
3: Soha nem tudok köpni se. Sebefölni se köpni, nem tudok igazán jót.
2: Meg kell tanítsuk.
1: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
3: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
1: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
3: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jössze, hogy gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
1: De nem is tudom, hogy láttam egy köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de mert tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát, hogy már hogy a pasi köpködnek, ugye egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
2: Igen.
1: Nem megszokott.
2: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
1: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken Szilveszter küldte nekünk. Igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Uh-huh. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
3: Micsoda még egyszer?
1: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja a zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani.
3: Nem,
1: sétálok
3: nem,
1: kis kosztümbe, magas sarkuba.
3: Nem, ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban. És
1: jó,
3: akkor,
1: hát azért az Mordor.
3: És akkor látod, hogy
2: hazott.
1: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
3: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalabb.
1: Ti csináltátok már valaha?
3: De nem is kép
1: kell hozzá menetszél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
2: Hát nem, már fújsz egyet.
1: És azt mondom, hogy a lendület maga a kiviszi a szél.
2: Egyiket befogod, mutatom. Aha.
1: És iszonyatosan nyomsz egyet.
3: Nem, ezt aha. Nem.
2: Na, ezt is megtanítom neked.
1: Ne. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, állj el oda.
3: Most
1: szerel a nózit.
2: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
3: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
2: tudásra? Nincs zsebkendőd.
3: Például, ott az alsónadrágod.
2: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
3: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
2: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az a befolyás.
1: Hát valószínűleg egy erős fújástól kijön. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk. Fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szem,
3: ami viszont
1: fizetek.
3: Ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ott ég a gyertya, és akkor csak
2: nyál az előttem,
3: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, ó, jó.
1: Oda nézzél mennyire.
2: Az best fiú.
3: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
1: Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
2: Orosz, igen.
1: Ez az orosz zsebkendő.
3: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz ruhát, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
1: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látsz, de egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
3: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná teszel erre.
1: Még van benne egy kanyar, vagy mi?
3: Ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgasból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
2: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
3: Hát igen.
2: Így néz ki.
1: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
2: De te nem csináltál még ilyet?
1: Én így, nem
2: egy
1: tudom.
2: Egy jó zuhany.
3: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
1: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, igen. Csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
3: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát.
1: Első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, Mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön. És jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szolatosan fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
2: De például zuhany közben nem fújsz?
1: De abszolút simán.
2: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
1: Hát ott azonnal van víz.
2: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
1: Az... Ha nagyon áthásoljuk, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
3: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
2: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetek.
1: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék.
3: Teljesen kéz. Természetes. A zuhany alatt pisi.
1: Mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
3: Azért, mert az takony, guztustalan.
1: De lemosod.
3: De nem maga, hanem az akusztikája. Tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az az ilyen, amikor a dohány... Van a dohányos felhőgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
1: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
3: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát konkrétan az, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van? Igen. Hú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarnod azt a párkapcsolatot amúgy.
1: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról.
3: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyarázza, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
1: Én
3: össze...
1: szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrom.
3: A börtönévek
1: a nyelvemet, hogy lesúrom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
2: És akkor...
1: Hát van egy,
3: de mennyire hátra?
1: Egy kicsit. Ugye nyelv,
3: fontos, hogy lesúrom. Seggedbe dugod a fogkefe, és közül öklendezel.
1: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis van, egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem, tehát nem lehet pisi, nem lehet jobbot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol érted? Bácz az árnába érted.
3: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
1: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
3: Anna is ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
1: Le kell mosni a
2: nyelvbólogatásodat. A nyelvmosás.
1: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen.
2: Az igazi profik tudod, mit csinálnak? Tudod, mit csinálnak a nyelven? Nem fogkefével csinálják az igazi profik.
3: Nem.
2: Van egy erre rendszeresített kanál, amivel lekaparod a ízét.
1: A nyelved nagyon fontos, hogy mosd le reggel a nyelvedet.
3: Miért kell lekaparni?
2: Azért, mert a nyelved nem le kell
3: kaparni. Tehát az enyém nem lepedékes.
2: De lepedékes.
5: Péter, ugyanezt sem, mint a Balázs, ugyanezt sem, tehát ezt hallom folyamatosan.
1: Nekem csak egyszer van, és súrolom, és egyszer benyúlok. Hát, és
5: a vége gargalizálás nálad is? Tehát szájvíz, nem?
1: Nincs, gargalizálás nincs.
5: Szájvíz.
3: Ez nem tudod csekked még mindig, de akkor már nem fogsz öklendezni.
1: Megnézem, hogy még úgy a perisztartika, tudod meg az egész gége, hogy zár, gyomor, mi jön ki, van egy mozdulat.
3: A lent van a beledben.
1: De az elindul egy öklendezéstől. Az abban a pillanatban be is mosom. Szerinted tudod, milyen esemény indulsz a reggelem? Mosom a nyelvem, egyből összefosom magam, és egyszerre kettő értet.
3: A hátok megint befosott fogosás közben.
1: Öregszik a fater, már mindig összefossa magát, amikor fogat most.
3: Ja, Istenem, hát senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy ilyen reggeli rutinadat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Kevesszünk bele egy reggeli rutinadat.
1: Fontos gyerekek, most mossatok nyelvet. Igen. Na látod, mit indított el ez a köpő asszony? Hát köszönjük meg neki, hogy megint a izé.
3: De írjátok már meg ezeket a rettenetes szokásokat, amik még vannak a reggeleknél, a rutinban.
1: Reggeli rutin, reggeli szokásai, vagy első randi utáni, ébredés utáni borzasztó kiábrándulásos történeteket is várunk. Jó, jövő mindjárt, 8:59. Lassan még nem kell, de majd lehet jelentkezni játékra, itt vagyunk a hírek után. Yeah!
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
7: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázs! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell
1: jön! Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Olajcsere. Kezdje a Bárdi autónál. Május

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
2: Csendből csinálok pénzt.
3: Történik bármi, se pénz, se semmi.
1: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Erre nem lehet dolgozni! Ezen a héten a

0: fiú egyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Anne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autopalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
0: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ma van a Magyar Sport napja, visszahittak egy poharat a Flying Tigerből. Magyarországon is érezték a horvát földrengést, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ma van a Magyar Sport napja. 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten. 2000 óta hivatalosan is a Magyar Sport ünnepe a mai nap, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Rendezvényekkel, futásokkal, közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a sport nem csak eredmény, hanem életforma, közösség és egészség. Poharat hívtak vissza a Flying Tigerből, nehéz fémoldót hat ki belőle. A mintás vizes poharakat az uniós gyorsriasztási rendszeren érkezett bejelentés után hívták vissza. Az érintett termékekről fotót és leírást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján talál. Magyarországon is érezték a horvátországi földrengést, a 4,2-es erősségű földrengést a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében is érezték, a magyar határtól 20 kilométerre. A délnyugati ország részben több helyről érkezett bejelentés. Sérültekről vagy károkról viszont nem érkezett hír. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezési lehetőségeket a Nébik. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők. Mindenről Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója beszélt.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébik. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Megbukott a román kormány, a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség terjesztett be bizalmatlansági indítványt. Azt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Akkor viszont záporok, zivatarok jönnek majd. Napközben még 25-26 fokot is mérhetünk. Holnap többfelé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. A hűvösebb hajnal után pedig délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak 20-26 fokos maximumokkal. A hétvégén viszont már szárazabb, naposabb idő vár ránk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk. 3-9-9 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgató, és mondj egy időjárás, Ferenc, valami biztatót.
1: Mondok időjárás.
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ú, gyerekek, és nézegetem itten a nyereményeinket jövő hétre, és...
3: Combos,
0: igen, tehát van egy 100.000 forintos Master Good ajándékunk, ez ugye cash. Van egy 100.000 forint értékű Diego utalványunk, ez levásárolható. Van egy hordozható gázgrill, ami szintén elvihető, és ott megnyerhető helyszínen. És van egy ilyen foltisztítós játék, a 100.000 forint cash megint. Tehát, hogy naponta viszünk több 100.000-nyi cash-t, és tárgynyereményeket. Igen, csak igen.
1: Mi hozzuk
0: és visszük, így van. De hogy ezek lesznek a játékaink, nyilván nagyon elmés, nagyon frappáns, nagyon jó játékok.
1: Irgalmatlan meló van mögötte, gyerekek, majd tiszteljétek a kitelepülésen. Jó, jusson eszetekbe az a rengeteg munkaóra, amit beletettünk a játékok kitalálásába.
0: A játékokban mindig nagyon sokat teszünk.
3: Személyesen kezeskedem a minőségéért a produkciónak, mert hiszen rajta volt az ütőerén az újabb.
0: Őrületes gag meetingek, igen. Eszter úgy tartotta rajta az ütőerét a produkció, hogy kintről a kanapéról néha átnézett, hogy értekezünk. És sok erőt küldött a tekintetével. De itt tartotta az ütőerén, a játékok ütőerén. Ha egyáltalán lefeküdt, és itt maradt. De legtöbbször távozott. És messziről tartotta az ütőerén.
4: Ügyesek legyetek.
0: Megoldjuk.
3: Csak okosan, fiúk, csak okosan.
0: Aztán semmi rossz játék ne legyen. Úgyhogy tele vagyunk nyereményekkel, gyerekek. Tényleg nagyon sok minden jövő héten nyakunkba veszük az országot, és megyünk, úgyhogy gyertek, Széchenyi tér Győr, délután 5 óra, mantrázzátok, hogy jó idő legyen, ne essen, és ott találkozunk, jó? Uh-huh. Meteorológusként nagyon fájnak ezek az időjárás jelentések, feri-feridés jelentések, írok neki minden nap 2 mondat, csak hogy mondjam valami tartalmat bele. Nincs, Boglárka, nagyon aranyos vagy.
1: Engedd el.
0: Tiszteljük a szakmádat, ez itt nem az MTA, itt nincs belbecs, csak külcsín. Mi mindent eladunk úgy, hogy teljesen üresek vagyunk belülről.
3: Nagyon fontos nekünk, hogy a minőség ne rontsa el a mennyiséget.
0: Így is van, pontosan. Ha minőségre mennénk, nem itt dolgoznánk. Ezek az időjárás eddések így jók. Drága vagy, Boglárka, és ezt tiszteletben tartjuk, hogy meteorológus vagy. Ott a telefonod, mindig azt mondjuk, ha tudni akarod, milyen idő lesz, nézd meg azon.
1: Na, meg ráadásul te tudod, hát ez a szakmán.
0: Az meg a másik.
1: Na.
0: Az meg a másik, így van. Szóval de reggeli rutinokról beszélgettünk, ott azért egy-két nagyon jó SMS, hogy kinek milyen reggeli tisztálkodási rutinja van, és egyáltalán mit csinál reggel, mi a reggeli szász, mi a reggeli rutin, ugye megbeszéltünk bizonyos dolgokat. És Gábor például azt írja, hogy reggel nedves popsi törlővel, nincs csajom, hogy mondhassa egyébként, hogy a királyi esemény az tiszta, de kitörli a kipufogót az éjszakai gáz nyomdokait eltávolítva. Neki ez egy szeánsz, hogy reggel baba törlővel rózsát töröl. Virgó intakta.
3: Ez nagyon furcsa.
0: Ez egy érdekes szokás, ugye fura reggeli szokásokat vártunk SMS-ben. Tehát amikor nincs zuhanyzás, akkor is azért egy baba törlővel körbe törli a Grand Canyont.
1: De mert ott éjszaka akció van?
0: Hát, ha esetleg a kipufogó gáz nyomott némi olajat a kipufogó csőre.
1: Ma így már értem. Ez az.
0: Hát azért a kipufogó gáz néha nyom egy kis lángot, egy kis olajmaradékot, ugye?
3: Én nem tudom, hogy ti milyen valóságban éltek, de ha ez beköszönt, akkor tehát ezek jönnek, akkor én már csak simán felnőtt pelenkába fogok aludni. De
0: eljön.
3: Nem tudom, ez most ilyen izgalmas. Vagy az vagyok nagyon pedás, ilyen túlpedás, és ez is ilyen baktérium fetisiszta, tudod, hogy semmi nem lehet.
0: Igen, ő nagyon pedás, nagyon
3: vagy
0: tiszta, igen.
3: Vagy pedig rettenetes durva emésztése lehet, vagy emésztési gondjai.
0: Igen, de hogy ez tetszik egyébként, mint reggeli rutin. A meteorológusnak üzenem, hogy legalább a délután találjátok el, ha már a másnapit nem tudjátok, zárójelben közben. Elindult egy ilyen melléküzengetés, igen. Azt mondja, az én férjem reggeli rutinja közé tartozik, hogy a fürdőkád szélén ülve megvizsgálja, hogy meddig lóg az acsi, minden reggel megcsinálja. Puszi, Adi.
3: De húzza egy stikulákat, igen.
0: Zseniális, hogy csávor odarogy azt a fürdőkád mellé, és megnézi, hogy ereszkedette, ez neki egy reggeli rutin. Én szeretem.
3: Ezek szerint a rovátkák minden irányba indultak, hogy a gyereknő az felfele, meg hogy az acsi csökken lefele. Óriási.
0: Igen. Fogmosás közben én is szoktam öklendezni, hiába próbálok rá ügyelni, valamiért mégis jó, pedig jó lenne abba hagyni, mert már összeköltöztem a párommal és a 3 lányával, de valamiért mégis jön. Nincs ezzel baj. Ez az öklendezés, ez hozzátartozik, nem?
3: Általános szituáció ezek szerint.
0: Ez egy általános szituáció.
3: Nem szoktunk öklendezni otthon, de majd most elkezdek. Nehogy az, hogy kiközösítenek emiatt.
0: Figyelj, nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. De az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
0: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigi szagot.
1: Hát csúgott ajtónál aludjál, ne?
3: Felszállt a füst, akkor indult, igen.
1: Indulunk.
3: Így van.
0: Igen. Az én reggeli rutinom úgy volt, hogy teljes csipás szemmel meghallgattam kedvenc könyvem, a Semmit mondó maffia vezérfiának történetét egy hangos könyvrészletben. De ugye ezt is elvették tőlünk, kinek mit intézett a kormánya?
1: Ez is már csak a múlt.
0: Ez is már csak a múlt, így van. Így van. Azt mondja, hogy itt van még, ezt nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik. Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
0: Annál jobb, annál tisztább a nyelv.
1: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
0: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
0: Egy egész testes popsitörlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal.
0: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Képzeljétek el, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszelve a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezd el azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak oda adtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy el tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
0: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy én nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe kör.
3: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni aztán, de olyan hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlőve, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet. Tehát,
0: igen, van egy érzet, igen.
3: Igen, és ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzám már nekünk, motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezolnyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
0: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Az alatt pont letusolsz.
0: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
3: De az arcod, az nyakadat át tudod törölni vele.
0: Aha, mert nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között. Mint reggeli rutin.
3: Fejlámpával.
0: Fog egy fejlámpát és megnézi a lába között a szőrhelyzetet, mint reggeli rutin.
3: De mit kell csinálni a szőrökkel?
0: Hát, hogy hol van, de besűrűsödött el. Igen, igen.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
0: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. Ez egy fontos dolog, hogy ott rendragás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. Az a kérdés, hogy aki reggel törlőkendőzik, az este zuhanyzik, vagy nem? Ugye? Tehát, hogy azért törlőkendőzöl, mert elmaradt a zuhanyzás?
1: Hát, de hogyha este zuhanyoztál, akkor már minek törlőkendőzöl? Alvás közben nem leszel koszos?
0: Igen, ez a kérdés. Akkor viszont elmaradt az esti zuhanyzás, plusz reggel törlőkendőzés, az viszont nem oldja meg.
3: Jobban szeretek reggel zuhanyozni. Ha este fürödni szoktam, reggel zuhanyozni, mert ha reggel zuhanyzol, akkor az vagy elindítja a napodat, nem? Akkor valahogy beröfre az egész
1: megfrissent, ez igaz.
3: Igen, igen, máshogy, igen, más ember vagy.
1: Máshogy indulsz.
0: Én visszaalszom a zuhany alatt, nekem az a bajom. Beállsz egy jó forró víz alá, reggelig álmos vagy, és onnan még elindul egy ilyen, mire kivelekszel, fázol a fürdőszobában, kicsit hideg van, törölköző, tehát hogy az...
3: De a barlangi fürdőbe szoktál járni, akkor
0: nem
3: értem ezért.
0: Nem, nincs egy ilyen álmosság benne, hogy úgy nyilván...
3: A zsolnai kupola, ami
1: alatt van... Használj hidegvízet, te vagy a nagy hidegvízrajongó.
0: Igen, igen, én azt szeretem.
1: Az megindít.
0: Igen.
3: Na jó, hát mindegy. És na mindegy, utána szokott, utána öklendezel, vagy előtte?
0: Nem, közben. Tehát az zuhany alatt, vagy előtte, az nagyon fontos, igen. Én minden nap popsi törlővel törlöm át magam, és a negyedik naponta megfürdök. Bandi küldte nekünk. Jó, de kamionos. Ja, kamionos, hát azért ez jó, neki megvan, okay. Ez neki megvan akadva, igen. Reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként. Mit látsz?
3: Hát rengeteg üzenetet olyan dolgokra, amikről nem beszélhetünk.
0: Igen, amit nem olvashatunk, mert valaki
3: szerintem amúgy a legjobb az, amikor a társasházban laksz, és akarva akartanul megkapod más embereknek a reggeli rutinját. És a szomszédban ugye van
0: az bájos.
3: Igen, az ébresztő köhögés, ugye azt nagyon szeretem, akkor tudom, hogy dolgozni mennek. Illetve van egy faszi, aki ott, aki ugye a közös helyre néz az erkélyünk, és ő mindig úgy él, hogy konkrétan kiáll a teraszra, és elindítja a napot, mint az oroszlán király.
1: Egy üvöltéssel?
3: Hát egy ilyen, mit tudom, ezen soha...
0: Nincs egy üvöltés, az egy kussoljál már, rohadjál meg, nincs ilyen.
3: Fog benne egy paintball puskát egyszer.
0: De ez a szeánsz reggel kiáll, és beleordít
3: nyög, nyújtózkodik, így tudod, ilyen minden hangos, tehát olyan az egész, mint egy hangos könyv, tehát ő nem tud leülni se úgy, hogy nem van egy... Úgy tűzszent, hogy minden energiája benne van, tehát nem egy tűzszent, és ez, de mindig minden tudunk róla.
0: Ez szomszéd?
3: Igen.
0: Egy ilyen átok. Reggelitől egy fél perces hangos nyújtózkodás, utána leülés, utána tűzszent egyet. Meg is van az ébredésed,
3: igen,
0: nem?
3: Igen, és home office-ol heti 3 napot, akkor pedig üvöltve telefonál, kihangosítom.
0: Téli vádom ezt az űrjét nagyon ki.
3: Ugye, felfogadottan. És úgy szokott menni kocogni, hogy már a liftben elkezd kocogni, és töltöd rendszeresen. Remek, tudod, és ugye elkocsoltam a 30
0: egyedül él, vagy van valaki?
3: Természetesen egyedül
0: él.
3: Hát nem,
0: én már most szeretem. Kiáll az erkére reggel ordít, szóval így be helybe fut. Nem mondd, hogy nem jó arc. Már most tudod, hogy igazából jó arc a csápa.
3: De tudod, egy másfél személyes lift van, tudod, így, és tudod, úgy reng az egész, mint hogyha le akarna szakadni, és hát nem lehet elspórolni a bemelegítő kocogást.
0: Hát érted, a lift az a fél perc az arra jó, hogy pont bemelegítsél.
3: Az olyan, mint amikor vannak ezek a torreádorok, és tudod, már ott az évben, már amikor be van zárva, Bika már ott hergelik magukat, ugyanígy.
0: nagyon jó egyébként.
3: Oly, kemény.
0: Na jó, gyerekek, köszi az SMS-eket. Dobjatok jelentkezést, ha játszanátok, és vinnétek a Porsche Seabout. Jó, mert hogy azzal megyünk tovább, egy jó kis hangfelismerős Porsche Seabout játék. Egy csoda eszköz lehet megnyerni, itt a zsülódákat reng, minden nap fel, most takarít, és mindent megcsinál, úgyhogy ezt a kis sportszívót lehet nálunk megnyerni.
1: És hát nagyon szép effektünk volt tegnap, ugye, Róka Rudolf és a felmosó.
0: Nagyon.
3: Köszönjük szépen azt, akárki találta ki, hogy behozta nekik a minőségi szórakoztatást.
0: Beszéljetek az indokolatlan helyen való
1: kocogásról. Jó, ez is jó.
0: Hát mi az, hogy indokolatlan helyen való kocogás?
1: Hát a liftben például.
0: Zseni, melegít.
3: Azt mondod, hogy hát igen, hát nem lehet.
0: Melegít.
3: Hát mire leér? Percek vesznének el?
0: Igen, mire leér, már üzemi hőmérsékleten áll neki a Ferencvárosba futni, érted? Ott már a liftbe melegíteni kell.
1: Hát a Covid alatt volt egy olyan ismerősünk, aki egy nem panelházban, hanem egy ilyen új építésű, de ugye sok lakásos házban lakott, és a csávó, aki mellettük lakott, ő mindig este járt eddig kocogni, de kijárási tilalom volt, emlékeztek.
0: Igen, 8-szor nem lehetett menni.
1: És ő nem tudott menni csak 8 után, és a függő folyosón futott egy órát oda vissza a lakások előtt, el tudod képzelni, a negyedik napon akarták agyonverni, hogy takarodjál be ahova akarsz.
0: Lefutott, ott futott kint a gangon. Ott,
1: igen, egy órán keresztül a gangon, a függő folyoson. Így, egy óráig, és akkor utána harmadik napon szóltak, hogy vagy lemész 8 előtt futni, ahova akarsz.
0: Igen,
1: vagy
0: ott megülünk. A Covid-ban nagyon sokan megbolondultak. Hát, ott azért megmaradtak sokan. Az egy pszichés terhelés volt inkább, mint egészségügyi. Az is volt, de a pszichés terhelés legalább akkora volt.
3: A mély garázsban lehetett jókat focizni akkoriban. Én ezt tudom neked felajánlani.
1: Jó, de hát nem volt labdája, vagy nem tudom, futni szeretett.
0: Futott a gangon egyet. Na jó, mindjárt lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig itt vagyunk. Milyen 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz.

0: mutató műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő város. Részben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
7: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy nyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
8: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
9: Familypark.at.
10: Gyulai Kolbász Május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
11: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
12: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
13: Történelmet írnak ma a diákok, megkezdték a szúnyogírtást a Balatonnál, megválasztották az MTA elnökét, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, történelmet írnak ma a diákok, ma is több tízezren ragadnak tollat, az érettségizők már túl vannak a magyar és a matek írásbeliken. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a maturálók. Pósfai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól, Pósfai Mihály Frany Tamás professzort váltja. Főtitkárnak Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek Kovács Ilonát szavazta meg a közgyűlés. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására, célzottabban segítenék a kutatói életpályát, és digitális tartalmakkal is erősödnének. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a lárvák, ezért van szükség a megelőző kezelésre. A környezetbarát módszer emberekre és a szúnyoglárvákon kívül más állatokra nem veszélyes. Mindenről Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke beszélt.
14: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és

0: őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire legfeljebb 15 tanára lehet voksolni jövő hétfőig. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Az adományokból segélycsomagokat állítanak össze, mintegy 50 ezer rászorulót segíthetnek. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Akkor viszont záporok, zivatarok jönnek majd. Napközben még 25-26 fokot is mérhetünk. Holnap több felé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. A hűvösebb hajnal után pedig délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak 20-26 fokos maximumokkal. A hétvégén viszont már szárazabb, naposabb idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Hello, bello.
1: Cső, cső, cső.
0: És igen, április 12-e után újra történelmet írnak a fiatalok, írja egy hallgató. Ákos mondja így a híreket, igen, ez egy szellemes hozzászólás. Írják ma a törit, mi lesz, gyerekek, mi lesz, mit tippeltek? Mohács 500?
1: Á, nem.
0: Első világháború?
2: 56.
0: 56? Második világháború?
2: A világháború mindig bele kell tenni, az nincs mese.
0: A világháború bele kell tenni? Hát de tesztet írnak, abban minden benne van. Nincs már ilyen esszé, vagy van esszé
2: is? Van esszé, sőt.
0: Nekünk csak szóbeli volt történelmből például. Tehát nem volt írásbeli. 96, amikor érettségiztem, oda mentél, húztál 26 tételből egyet, és azt megtanultad, de meg volt adva 26 tétel, minden 26-ot megtanultad, kihúztad, és vége volt. Nem volt ennyire túl bonyolítva.
1: Vagy megtanultál egyet, és bíztál a szerencsétben.
0: Kicsit kevés volt az esélye, hogy 25 az egyhez, hogy kihúzod azt, igen, de hogy azért az annyira nem volt. Nem volt nehéz, de most írják a törit. De édeseim, azért az kemény, gyerekek. Robbantasz egy magyarra, ráteszed a matekot, szerdán még begépeled a törit. Keménybe vannak a srácok.
1: Pont tegnap beszélgettem a két gyerekkel, hogy micsoda izé van. Ugye a Muki az angolból előrehozottat csinál, majd most nem tudom, két hét múlva, vagy mikor. Mondta, de már elfelejtettem, és hogy mennyire izgulnak, és mondtam, hogy figyeljetek, nekünk is ugyanígy volt, és ahogy túl vagy rajta, rájössz, hogy oké, megvolt.
0: Nem volt annyira.
1: Nem volt annyira izé, nem volt annyira durva. Annyira dráma, és utána még annyi minden jön az életben, ami sokkal komolyabb lesz. De hát az, ilyenkor ezt kell élvezni, nem nagyon lehet.
2: Ettől kell félni.
1: Igen.
2: Majd utána másnap fogunk félni.
1: Majd jönnek újabb rettegések.
0: Újabb rettegések, és hát nyilván azért a presszió is rajtad van, hogy azért utána hova tovább, jön az egyetem, más jön, zéhezgetnek a szülők, kilépsz a nagybetűs életbe, a jogsi, a saját felelősség, az elindul ott valami azért egy kicsit tényleg. Energetikailag, hormonálisan, kívül belül azért valami megváltozik. Szóval ott azért úgy végellátod, vagy végérvényesen egy kicsit felnősz. Na, aztán persze még 5 év egyetem, éderelés, bulik, tehát azért még nem veszélyes a dolog, ha tovább mész tanulni, de valami más lesz. Az a burok, ami még a gimiben úgy bent tartott, a szülők, az edzés, a segítek, itt vagyok, az egy kicsit azért úgy lök a falla felé, hogy ennek úgy lassan vége van. És elindul egy valami nagyon más.
2: Izgalmas jövő, ahogy így azt érzed, hogy most már tényleg az van, hogy eddig ugye csak álmodoztál, és most már megteszel a lépéseket azért, amire vágysz. Ez a legjobb.
0: Abszolút, lesz. Abszolút, igen.
2: A kitámadás öröme.
0: Igen, úgyhogy ez van. Gyerekek, drukkolunk nekik, megnézzük, majd úgyis megkapjuk a tételeket, aztán ránézzük. Holnap kikereszeded a törit.
1: Jó, akkor készülök, akkor egy töri tesztel. A magyar teszten, gyerekek, zsenik voltatok, azt tegnap ugye megcsináltuk. És hát
0: a töri teszt, egyébként tényleg kíváncsiak arra, készül, van valami letölthető, vagy hosszató, vagy tavaly itt hozzá, nem tudom, hozzá már valami töri tesztet.
1: Jó, rákészülök, megkapod.
0: Nézzük meg az idejét.
1: Jó,
0: ha egyáltalán kiadják, nem tudom, csak mindig szokták elemezni, hogy közepesen nehéz, vagy nem tudom, de ha kérdésekhez jutsz, akkor ne habozzál.
1: Látom a csillogást a szemedben, fölhívunk telefonon, jó?
0: Én nagyon szerettem a törit,
1: Ez a hívott számon előfizető nem kapcsolható.
2: Pontosan, én holnap éppen téli gumit cseréltetek délelőtt, nem lesz szerelhető.
0: Ne, májusban, hova kapkodsz? Még azért jöhet egy zimankó.
1: Most lehet
0: még azért itt lehet hó május végén, nem kapkodják.
2: Holnap győrve, vagy hétfőn, meglátjuk.
0: Abszolút. Ne siessd el.
2: Na most miről fogunk beszélgetni?
0: Most kérlek szépen az van, hogy Anna feldurran nekünk egy játékost, és odaadjuk ezt a csodajárgányt valakinek.
3: Jaj, hát
0: szóltok hozzá. Őrület van, Anna? Őrület van?
3: Őrület van.
0: Látom, hogy ez most elvisz téged egy kicsit.
3: Nagyon, mert szeretném olyan helyre adni, ahol tényleg nem a 87. kis takarítógép vagy porszívó lesz, hanem egy olyan helyre, ahol hát ennek úgy nagyon örülnének, és nagy segítség lenne.
0: Ezért nem az SMS-ező között választottál?
3: A saját családod. Marika,
0: vedd múlva a telefon, mondom, hívunk Marika, tudjuk, hogy hol az Istenben vagy a piacon. Szóval igen, itt Anna nagy válogatás, előbeszélgetés, casting.
3: Nagyon nagy ajándék.
0: Fizetési papírok benyújtása, ekós elszámolás, Anna gyorsan tart egy laza házkutatást így anyagi fronton, és ha minden rendbe talál, akkor jöhet a játékos. Nem ám úgy vagy, csak úgy két Dyson meg hat mellé még megkapod ezt 8. porcivónak.
2: Pontosan.
0: Itt komoly válogatás van, kérem szépen. Hát nem csak úgy oda dobjuk ezt a kis...
3: Majdnem fél milliós gépről beszélünk.
0: Igen.
3: Hát azért az nem egy, nem csak egy porszívó.
0: Fél millió? 4,50.
3: Bizony, így, ahogy mondod. Hát ez egy inas tulajdonképpen. egy inasod lesz.
0: Ezt hagyják te itt a szerkesztőségi szobába kallódni.
2: Ezt haza fogom vinni most.
3: Nagyon felhájpoltam ezt.
0: Később, mert már 8-an elvitték azt a 3 porciót, ugye azt már nem viszed nagyon sehol, mert azt már elvitték.
2: Széthorták.
3: Túl sokat beszéltem el, és megjött az Eszternek a kedve hozzá. Á, hagyja, de nem ér ám annyit ám ez.
2: Nem, 100 000 forintot, ha érne,
0: akkor
2: legalább valami lenne.
0: Andi, jó reggel, csáó, mi a helyzet, Andi?
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello, Andi, honnan?
4: Mindenkit. Nógrád megyéből, Széchenyi felfalból.
0: Ó, de szép hely az, szeretem.
4: Egy pici zsákfalu.
0: Igen, tudom.
1: Mit tudsz te?
0: Hát sokat bringázom arra.
4: Igen, a templom alatt voltál te is.
0: Sokat bringázom arra, Nógrád, Széchenyi, Börzsöny, megyek arra sokat.
4: Igen.
0: Igen.
4: Igen, a Börzsönyt azt hallottam, Nógrádot még annyira nem.
0: A vár alól szoktuk elindítani a kis túránkat, és akkor nem megyünk.
4: A Hollókőből?
0: Igen.
4: Az igen, szép hely, szeretjük Hollókőt. Kézkilátónál voltatok már?
0: Kézkilátó?
4: Isten tenyere.
0: Ja, hogy nem, persze, jó, abszolút, szép. persze. Csóványoson fönn mindenhol, abszolút, igen.
2: De onnan származol.
0: Csóványos? Igen, Csóványoson származik, de Hollókői vár is nagyon szép, Nógrádi vár is nagyon szép, már az a várom, ami ott van, tehát azért az nagyon, nagyon szép. Jó van, Andi, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
4: Hát az az igazság, hogy én ápolásin vagyok itthon a Down-szindrómás húgommal 26 éve.
0: Azt a mindenit.
4: Előtte biztosítóztam, aztán...
0: Az egy nehéz vállalás.
4: Hát igen, sajnos ez dobta, vagy nem is tudom, hogy sajnos, vagy nem feladat, de amennyi keserűséget, bosszúságot ad, százszorosan örömbe is visszaadja, mert annyira kis virágot szed, most éppen a kerti kakukkfűből szedett tegnap is, és beteszi a kis vázába, aztán megpuszilgat, és akkor olyankor a feledésbe merül
1: az összes a gond meg a baj.
4: Amit akar.
2: Legyen a szívedet.
0: Igen,
1: hát ugye azt mondják a Down-szindrómásoktól, hogy Isten azért teremtette őket, hogy egy kis olyan boldogságot hozzanak a világra, amiért nem várnak ellenszolgáltatást.
0: Igen, és miért igen, ez nagyon, nagyon szép.
4: Így van, nagyon tud szeretni. Tehát bennetek főleg inkább, leginkább ugye Balást ismeri a tévéből. És nagyon készülök rá, hogyha valahol így közelebb, ugye már voltatok Salgótarjánban, reménykedtem, hogy talán a szegényebb vidékre is eljöttök megint, és elmentem volna vele, de majd, ha Pesten lesz, még az is egy bevállalható út vele, mert nagyon biztos, hogy nagyon örülne neki. Hogy élőben lát benneteket.
0: Jó, ha úgy adódik hozzá, hát sok fele megyünk, mindig változtatjuk a helyeket. Voltunk Salgótarjában is egyébként többször. Meg megyünk is szerintem még, úgyhogy tudunk
2: ne
0: akkor.
2: Ne aggódjatok, el lesztek kapva ti is.
0: Igen, tudunk
2: mindenhol eljutunk.
4: Biztos, figyelj, a fiúkat nagyon szeretik.
0: Édesem.
4: Idézőjelben, tehát neki nincsen párkapcsolata, de valahogy ugye a fiúkkal jobban kijön, vagy mindenkivel tulajdonképpen, de...
2: Na jó, hát azért válogatósok ne legyünk, jó? Ezen
4: nem,
2: mondom,
4: nem.
2: Hogy ezért intézem nektek a
4: helyzetet. Hát te jól meghisztál, mert mindenkinek azt mondja.
2: Na, hát,
4: akinek
2: hát
4: van egy kis pocaka, vagy úgy erősebb, na jó, meghisztál.
0: Édesem,
1: akkor mi mennyit kapnánk, mi?
0: Kaptátok tőle.
2: Helyes.
0: Na jól van, Andi, figyelj, megmutatjuk akkor, hogy mi az, ami kiömlik, és mi történik vele. Jó, nagyjából el kéne határozni ezt a két effektet, hogy mi történhetett szerinted, és akkor utána meg mivel takarítjuk. Jó, játékunk továbbra is.
4: Próbálok profi lenni benne, mert van bőven takarítani való utána.
0: Segítünk majd egy kicsit. Na figyelj. Jó?
1: Aha.
0: Ja. Ne törődjél vele, hogy nem szólt. Most? Én ezt imádom. Figyelj, én azt hiszem, a tegnap ennyi nem lehet überelni. Zseniális. Ez a játék egyre jobb. Nagyon szeretem. Csak ilyen játékot nekünk.
2: Szembe szoktél a reggel.
0: Én vagyok reggel a fürdőszobában. Ez ennyi. Balázs a fürdőszobában reggel. Ennyi, semmi több. Feri kimegy 60 évesen a fürdőbe. Figyelj!
1: Jaj! Na, arra úgy!
2: Ez ez Balázs fogocsás között.
1: Béka, vedd hangosabbra a tévét!
0: Figyelj, ez kiírta ezeket az effekteket. Legyen állandóba, ezt ennek járjunk utána, gyerekek, mert hogy itt végre nem egy mikroajtó csapódik, és ahhoz képest jön egy porszívó, ez teljesen elmeháborodott ez a játék. Hát ezt még egyszer. Figyelj, figyelj. Otthoni kamera Feri fürdőszobájából. Tessék! Hát ez sírok ezen.
2: Azt tényleg, hogy a Blázs gírozott.
0: A Blázs gírozott.
1: Igen, másnap.
0: Másnap a Blázs gírozott. Jézusom, de jó ez a játék. Figyelj, ez évjátékát játszunk. Nem is tudtuk, hogy ekkorát megyünk ezzel a játékkal. Mi sem hallgattuk meg.
2: Meg a kedves játékost, jó?
0: Te jaj, Andi, jó, jó. Andi, ami gondolkozó, figyelj Feri fürdőszobába este, figyelj. Jézus, sírok.
2: Én csak annyit szeretném mondani neked, hogy lehet, hogy sok bosszúság van a húgoddal, de nekem se könnyű. Jó? Tehát, hogy...
0: Gondold el, rócsom se könnyű. Mi hangok jönnek a Feri rócsójának a szobájából, érted, minden este? Szerinted könnyű nekünk? Nagyon jó, imádjuk. Na mi lehet ez? Szerinted, agyá, hova tegyük?
4: Miért? Figyeljetek, nem tudom, hogy mennyire jó a fülem, vagy a hallásomban, lehet, hogy kicsit baj van, de ez olyan, mintha valami flakonból valami menne ki.
2: Jó vagy?
0: Nagyon jó vagy, jó vagy, jó vagy, jó vagy.
2: Ez nem a Feri kloákája.
4: Hogy majonéz, vagy
0: ketchup. Nagyon jó, jó, jó, jó vagy.
2: Jó, jó.
4: Igen. Még ezt is szokta mondani,
2: ott
4: a ketchup
2: helyett.
0: Nagyon jó, ketchup, jó. Így van, igen. Amíg gondolkozol, csak mondom, hogy Niki azt írt, hogy az én vagyok egy laktózmentes, vagy egy laktózos latte után. Laktózosként egy latte után.
2: Nem, ez a fodrászom, aki laktózos, és megevett egy utolsó trapaskát, állt, hogy ebben nincsen laktóz.
0: Igen. Ez a te laktózmentes, vagy persze, nálunk a latte laktózmentes. Aha, igen. Szóval jó, meg vagyunk, Andi, az, hogy ketchup, oké, valami kiömlik a tubusból, rendben van, és akkor mi a másik oldal?
4: Hát a gondolom a felmosónak a...
1: A klasszikus felmosó, így van.
4: A vödörnek, ahogy beleteszed a felmosót, aha, és akkor csavarod ki, és akkor föl törlöd vele tulajdonképpen a kiömlött.
0: Hát akkor hallgassuk még egyszer. Így van. És itt van. Itt van maga a felmosás. Nagyon jó, oké, okay. Hát ez egy egyébként egy tök jó megoldás, mert hogy ketchupös doboz és felmosás. Gratulálunk! Ügyes vagy, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
0: Hoppácska! Na?
4: Nagyon szépen köszönöm! Hát rettenetesen sokat segítettetek, megkönnyített. Hát egy, mind ahogy mondtátok, sokszor szoktam mondani, hogyha úgy lenne pénzem, mint ahogy nincs, ide simán jöhetne egy bejárónő, hogy végére érjek a dolgomnak egész nap, mert annyi a feladat.
0: Na, hát
4: hogy
0: akkor
4: mire befejeztem, akkor szinte kezdhetem előről.
2: Figyelj, azt mondom neked, hogy most vegyek egy szabad napot, ma már megcsináltad a szerencsédet, most üljek egy kicsit a teraszra, a napsütésbe, szaladjon a háztartást, ne számítson semmi, főzzél magadnak egy jó laktózos kávét, nézel a semmibe, hallgass zenét, és egy kicsit engedd el magad.
0: Igen, megszolgálnak
2: ezek a dolgok.
4: Nincs áram, azzal kezdődött 8 órától 11-ig, tehát nem megy a mosógép, ami napjába 10-szer szokott, mert annyi a ruha utána. Szóval most kicsit így valóban kint vagyok az udvaron, meg a kert.
0: Figyelj, de lehet, hogy az áramszünet is ezt üzeni, amit ezt elmondtél. Kicsit lazíts, most ilyen nincs áram. El kell kicsit engedned, megvan a takarítógép.
4: De megoldottam, vettem egy olyan rádiót, amit fél órát kilóttam, mire bebírtalak fogni benneteket, ami elemes.
2: De jó fel vagy.
0: Elemes rádió. A mindenit.
4: Mert igaz, ez hogy
2: ez
4: ilyen kínai 7000 forintos, de bennem bírtalak befogni benneteket, kijöttem az udvarra, és itt a szeresztyefa alatt felraktam a farakásra, úgyhogy magaslaton van, és úgy kicsit recseg, meg mit tudom én, de hallak benneteket.
0: Nagyon jó. Jól van, hát ez Anna kezemunkája dicséri, ő talált meg téged, úgyhogy örülünk. Nagyon akkor, jó helyre megy, Andi, küldjük, jó?
4: Benneteket.
0: Küldjük akkor, oké, okay, ciao.
4: Köszönöm, uszi. Sziasztok, szép uszi. Napot.
0: Hello.
1: Többen írták, hogy jó lenne, ha szólnál ilyenkor, mert hogy lehúzott ablakkal autóztak hangos rádiót hallgatva. És ez jön érted egy izével, egy autóból.
0: Én nem tudom, ki írta ezeket az effekteket. Igazából mondom, vegyük fel
2: kell. Prémiumot kell
0: neki adni. Ismeri a műsor, tudja, hogy nekünk mi kell, és végre nem egy ilyen kommersz. Csukódik a mikro, nem morzsa, porszívó. Nekünk csak, nekünk ez kell. Hát én ebben fürdünk. Hát nekem ez annyira megcsinálta a tegnap, meg a nagy napomat, hogy nagyon.
2: Ennyi. Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez a kórhelyből mellette felvéve ez a
1: hatás. Igen.
0: Két napos lebes után.
1: Két napos,
0: igen, mit csodálat, az még elforsett. Az egy jó forralás után annak még semmi baj egyébként, igen. Na jól van, gyerekek, jó helyre ment egyébként, tényleg. Tényleg jó helyre ment. Balázsi Gyula jövőtől bejáró nőséget vállal írni valaki. Egyébként egy év ilyen jellegű munka ráférne egy kicsit. Abszolút. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 9:30, helyszín Győr, Széchenyi tér, ott kezdünk. Hétfő nem győzzük hangsúlyozni, sok játék. Gyertek, jó idő, úgyhogy akivel addig nem, akkor ott tudunk találkozni Győrben. Jó, mi pedig jövünk mindjárt.
1: Még egyszer hallgassuk meg az effektet. Egy kimenőre.
2: Kérem egy kis ketchupot a szendvicsére?
0: Várjál, Feri, nem csuktad be a fürdőszobájtot. Ketchupot a szendvicsed?
1: Jövök mindjárt! Várjatok meg!
0: Nagyon legjobb. Legjobb. Csak ilyen. Csak ilyen. Jövő mindjárt 4 perc, a 9:30 itt vagyunk a hírek után.
6: Micsoda témák, micsoda hangulat. Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Partner.

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Kiss-től After Party három helyszínen. Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti Mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ÍPEK-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
4: One. Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi automata 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a Steel.hu-n.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na, akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a Steel.hu-n.
10: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
11: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
12: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
11: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltoferrágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
16: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
17: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
16: Irány az Auchan. Spórolj okosan!
18: Rádió 1, Rádió 1.
19: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
21: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: Hírek a Rádió 1-en.
22: Történelmet írnak ma a diákok. Ma van a Magyar Sport napja. Megválasztották az MTA elnökét. Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok, történelmet írnak ma a diákok, ma is több tízezren ragadnak tollat, az érettségizők már túl vannak a magyar és a matek írásbeliken. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak a maturálók. Pósfai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól, Pósfai Mihály Frany Tamás professzort váltja. Főtitkárnak Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek Kovács Ilonát szavazta meg a közgyűlés. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására, célzottabban segítenék a kutatói életpályát, és digitális tartalmakkal is erősödnének. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait, első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 tanára lehet voksolni jövő hétfőig. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Ma van a Magyar Sport napja, 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten. 2000 óta hivatalosan is a Magyar Sport ünnepe a mai nap, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Rendezvényekkel, futásokkal, közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a sport nem csak eredmény, hanem életforma, közösség és egészség. Poharat hívtak vissza a Flying Tigerből, nehéz fémoldódhat ki belőle. A mintás vizes poharakat az uniós gyorsriasztási rendszeren érkezett bejelentés után hívták vissza. Az érintett termékekről fotót és leírást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján talál. Magyarországon is érezték a horvátországi földrengést, a 4,2-es erősségű földrengést a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében is érezték, a magyar határtól 20 kilométerre. A délnyugati ország részben több helyről érkezett bejelentés. Sérültekről vagy károkról viszont nem érkezett hír. Élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Ma a napot már gyakrabban zavarhatják felhők, de komolyabb esőre estig nem kell számítanunk. Akkor viszont záporok, zivatarok jönnek majd. Napközben még 25-26 fokot is mérhetünk. Holnap többfelé kell számítanunk egy-egy záporra, zivatarra, a szél is megélénkül majd. A hűvösebb hajnal után pedig délután 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak 20-26 fokos maximumokkal. A hétvégén viszont már szárazabb, naposabb idő vár ránk.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Reggeli rutinokról, készülődési szokásokról beszélgettünk, hogy ki hogy készül, kinek milyen fura reggeli rutinja van. Ugye, hát ez volt az egyik témánk. És a másik, hogy hantavírusos lett egy luxusjáróhajó. Nem tud sehol kikötni, több halott is van már rajta, és hát a neve nagyon vicces ennek a vírusnak, maga a vírus kevésbé, és megnéztük, hogy mit csinálnak, ami ott lennénk ezen a hajón. Hogy élnénk túl, hogy próbálnánk kijönni a kabinból, vagy milyen túlélési technikáink lennének.
1: Az All You Can Drink-et azért kimaxolnánk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne, Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
3: Jó,
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár, na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt, te meg ma ott üldök. Rohadt egy izével viszkivel a kezedben. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálnál a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban vezessége csúszdázna. Zsül mit csinálna?
1: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
1: És éppen a közelben fellelhető hegyeket keresi.
3: De te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisnyültem.
0: Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összejönve a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
1: Nagyon rosszul ismertek engem.
0: Nem,
1: a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
0: ezt. Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
1: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognál, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed.
1: Zsüllel már még feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mire hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint. Zsüllel egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
1: Te már miért vizelsz, amikor Zsüllel, mivel tartunk?
3: Ringatóztok az ország közepén.
1: A karibi hangulatban kókuszból iszok a tejet.
0: És én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
1: És neked mindened vérezni, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod, kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs véres a pólót, nem, ezt egy utastól vettem, komoly lázas vagy lázaideg, de hogy is csak most jöttem a merülőből, én tagadásban lennék.
1: Balázsom, mert vér folyna a köldökéből.
3: Nem is, várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében, és Zsüll megevezne.
0: Zsüli szél,
1: lapátolj, Zsüll, lapátolj!
3: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajba az óceán közepén.
1: Az lenne a legdurább, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rettén, ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megitte három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
1: Van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó never, semmi, színházterem semmi. Kabinba üldök, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt.
1: Ezek most hajóznak. Akkor a mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Ezt már egy indián félsen elindult sziget felé.
3: Hogy pótolják a kaját például? Mert most akkor ez hosszabbul.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kiszállító hajókkal betöltik őket.
1: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket, vagy fertőzötteket kezdik el megenni.
0: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
1: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják, tehát hogy akár...
3: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
1: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
3: de az,
1: a patkányok.
3: De az, hogy a patkányok egymás között, ki nem szarja le.
1: Tehát ne haragudj, de ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
3: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel.
1: Igen?
3: Utána az van, érdekes. Hogy rámászik, érted, a raktérbe az üvegre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős, és
0: neked már töltés,
3: és
0: igen.
3: És már ott is vagy.
1: A hantás patkányok a saját segjukukkal nyitogatják a söröket odalent.
3: Összedörgölik.
1: Igen,
0: azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
1: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus.
0: Hát azért egy ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszállsz szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
1: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól hozzád egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon.
1: A luxus.
0: Az igazi luxus. Egy nyitott ajtó rápisil, és azonnal a randi off.
3: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba.
0: Okay.
3: Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
0: Igen.
3: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
0: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
3: Persze.
0: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem? Nem tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
1: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
0: És így is nyitva hagyja az ajtót.
1: És, igen, és az aha. Az ilyen...
0: Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
1: Sajnálom. De tudom, tehát, de nem is
0: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak gérdek. Ezek kivenik a biztos idékot.
1: Felköltöztem a fővárosba, és
0: most már nem pisilünk.
3: Mindig fogadjuk, hogy köpködte is.
1: Soha nem tudok köpni se. Sebeförni, se köpni, nem tudok igazán jót.
3: Meg kell tanítsuk.
1: Annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valami oktató volt, azt teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad.
1: Ott alszik, igen.
0: Csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ott ágyba, igen.
1: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után,
0: hogy
1: fújja bele az orrát.
0: Az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisilsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön. És jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
3: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
3: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
3: Ha értem nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze.
1: Hogy van az ilyen, amikor a dohányos... Ja. Van a dohányos felülkés, tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
1: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Hú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarnod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol,
3: lehet, igen.
0: Zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
1: Nem? Nagyon jókat írnak azt, hogy ti tagról tagra veszitek végig a családok. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráznak, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrom.
1: A börtön évek visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
3: És akkor...
0: Hát van egy,
1: de mennyire hátra?
0: Egy kicsit. Ugye nyelv, fontos, hogy lesúrolom.
1: De dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem, tehát nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árnába értek.
1: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
1: Anna
0: is
1: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
0: Le kell most a
3: nyelvegészséges. A nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet is. Hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen.
1: Egy rutinadat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Kérdezzél bele egy reggeli rutinát.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na! Na de na, akkor Viszlát Győrben. Holnap után Juliska támad adásban. És van. Akkor Győr, Széchenyi tér, mi érkezünk. Mi még előtte becsakolunk a szállodába? Vagy
3: hát motor... ahogy beesünk, haver, aki amilyen gyorsan jön, lassú odaérés, motoros ruhában műsorvezetés, gyors odaérés, könnyű tusolás és szép ruhában menés.
0: És gyors átöltözés.
3: Igen. Aha.
0: Jó, oké, de az a lényeg, hogy 5 órára Győrben vagyunk.
3: Ott vagyunk, 5-től ott vagyunk, 8-tól sztékezünk, állítólag.
1: Pontosan?
3: Ugye?
1: Nem van foglalva, minden megoldva.
0: Nagyon jó.
3: És születésnapomra. Ja, megkaptam a hajcsit. Nagyon drága vagy, köszi.
1: Hát, ha jó viselkedsz, akkor még egy verést is kibírod neked alkudni.
0: Gyerekek, puszi, akkor mi holnap azért még jövünk. Jó, reggel 6-kor, Eszter pedig hétfőn Győrben.
1: Nem, hát hétfőn reggel is találkozunk.
0: Hétfőn reggel is találkozunk, ugye hát az véleményes a találkozás, a valódi találkozás véleményes. A
1: találkozás?
0: A találkozás. Na, hallgatója, megmutatjuk azért, hogy mit kap majd, ha fölhívjuk gyorsan.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Ó, nagyon szépen a van a hallgatója, mindjárt megcsörgetjük, de most megyünk. Holnap, Tali, sziasztok! Ciao, ciao!
2: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Európában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-én

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
7: Kezd a fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. visitgyula.com.
20: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
20: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
23: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
24: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
25: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
24: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
25: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
24: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
25: www.citytaxi.hu.

0: 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

dallal, ha jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal, Cyril. Ugye Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran kamerájához. Ha ez a dal megszólal, tizedikként kell majd hívni, mert páros belépője nyerhető a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Addig is mentjük el a telefonszámot, a Rádió 1 forrodrottja 20-as 311-111.

napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Fejben összeállítottuk már, hogy milyen szedbe jövünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Május 24, ugye pünkös vasárnap, jó idő lesz, nyárias, mindig is jó idő volt minden évben, szóval igazi kényelmes fesztiválruha kell majd, mert végig fogjuk ugrálni az estét olyan előadók,

0: eseményben. Ha a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsorunkban, azonnal hívni kell a 20-as 311-111-et, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
3: Úgy is tett.
4: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: aki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy. Közöttük szinte minden órában bejuthat valaki a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Csak fel kell ismerni a világsztárjaink dalait. Háló!
1: Szia, ti is! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Szépi Robi.
0: Robikám, metróból, vonatról, repülőről, honnan hívsz?
1: Hát, de egy Citroenből.
0: Nagyon nagy a menetzaj. Nagyon hasítasz, merre felé mész?
1: Hát, most már jövök odafele. Véletlenszerűen úgy jött ki, hogy két brigád találkozott a munkahelyen, és az egyiknek el kellett vonulni mára.
0: Jó van, oké, hát akkor jó utat nektek. Közben milyen dalt hallottál a kis autórádiódban?
1: Én nem tudom, én szerintem Cyril.
0: Nem tudod, vagy Cyril?
1: Cyril.
0: És mi a dal címe?
1: Kamera.
0: Trafipaxot láttál?
1: Persze.
0: Ne, igen, Ed Sheeran, kamera, kamera. Cyril készítette hozzá a hivatalos remixet. Robikám, felhívtál tizedikként!
1: Nagyon jó!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ezzel nyertél, Robi!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ati!
0: Nagyon szívesen, és drága Rádió 1-esek, adok még jegyeket a születésnapunkra, csak zenéljen ismét az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról.

0: hogy az ő zenéje a Don't Leave a következő órában nyerő dal. Amikor megszólal, tizediként tessék hívni a 0623111111-et, és adom a páros belépőket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Erről részletek most az információk között. Aztán indul az újabb zenei óra Loival, Get Lucky!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

0: Kalanda a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat.
10: Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
12: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
13: Úgy is tett. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó

0: várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
1: Szia!
2: Hello!
1: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
2: Bonjour!
1: Hola!
3: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
1: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Jön a 10. jubilóni

0: részed.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: A Balázsék Road Show május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
3: Hello, Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
4: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
2: Hogy a hang

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

reggelt jó egy ilyen csak igazi mai sláger megy a Töri érettségi napján is, és hát az aggódó szülőknek kitartást, jó munkát kívánok. Ma reggel is nagyon izgultak a fiatalok, mi szülők meg azért izgulhatunk, hogy délután nehogy megkérdezzenek tőlünk bármilyen évszámot is a feladatlapjukról. Beégé

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: nekik igazi mai slágermeccs. Remélem, jól telik a munkanap ezekkel a zenékkel. Most olvasom, hogy a napos fátyú a felhős délelőtt után erősebben felhős délután jön. Délnyugat felől érkeznek majd ezek a felhők, és ott kora délután záporok is lehetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvény

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát kívánok mindenkinek. Azt nem tudom, hogy kinek hogyan kell dolgozni általában a hosszú hétvégéken, de hát most a főnöknél tessék bejelenteni, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén dolgozzon majd ő, mert hogy nekünk Rádió Egyeseknek jelenésünk van a Budapest Parkban. Idén is Rádió Egy születésnapi fesztivál május 24-én, tessék már most felírni a naptárba. Ja, hogy már be van írva, akkor minden rendben van. A bulink részletei most az információk között, de elolvasható a weboldalunkon is, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, Szaki Gabi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Esztergód támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igen, csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt az idő, hogy valaki bejusson a rádió egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-ére, pünkös vasárnapra a Budapest Parkba. Háló!
1: Szia, Magdi vagyok!
0: Szia, Magdi!
1: A játékra jelentkeznék.
0: Mert hallottál egy jó dalt adásban?
1: A Don't Leave It az Accent-tel.
0: De jó vagy! Szent, ugye az egyik világsztárunk, fellépő is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, úgyhogy jöjjön mindenki. Magdi, gyere te is, mondd a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Magdi, hát te lettél a 10. telefonáló.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Azt hallom, ezek szerint régóta pályázol már a jegyekre.
1: Igen, igen.
0: Hát most már szinte a zsebedben tudhatod.
2: Véleményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jéj, szuper, nagyon-nagyon örülök, nagyon várom az alkalmat.
0: Ott találkozunk, kivel jössz?
1: A párommal.
0: Akinek a neve?
1: Imre.
0: Imrének pacsi adáson keresztül, neked pedig pörgetem tovább a jó kis zenéket munkaidőben. Hölgyeim és uraim, a játék folytató.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalvány. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
13: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választatok együtt kínálatunkból. avicogroup.hu.
14: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
15: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
14: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
15: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
14: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
15: www.citytaxi.hu.

0: Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy unlimitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha Lego, akkor Lego Store Budapest, vagy bravostore.hu.
1: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Köszönjük, drága Rádió Egyesek! Így kora délután ma is kihirdetem, majd mely cég a nap munkahelye, ahol minden nap a Rádió Egy szól. Úgyhogy kérem szépen az SMS-eket a 20-as 311-111-re a munkahelyek nevével. Hol szól éjjel nappal a Rádió Egy? Munkaidőben is. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És amíg ezek az üzenetek jönnek, zenélek természetesen. Valamikor érkezni fog majd egy dal is a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, a Swiss Disco-tól.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Magyarországon elsőként mi kezdtük el játszani ezt a dalt a Mix műsorainkban, a megjelenése után közvetlenül, mert a DJ-ink látták benne a potenciált. Bibi Rexa következik, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése albánul méhecske. New Religion, a DD.

0: a Rádió 1, itt a Daily Mix. Keressük továbbra is a nap munkahelyét, már nagyon sok az üzenet, és ilyenek is jönnek. Sziasztok, egy székesfehérvári autóipari cég vámirodájából jelentkezünk, ahol nem csak az áruk haladnak zökkenőmentesen, hanem a jó kedv is. Kedves kollégák, szuper hangulat, néha több nevetés, mint papírmunka. A nap munkahelye játékra mosoly garanciával pályázunk. Tisztelt Rádió 1 munkatársak, László vagyok, 50 éves lettem, úgy érzem, hogy életem legjobb munkahelyét teremtettem meg saját magamnak. Kertészeti vállalkozó lettem, nem is akármilyen színvonalon és projektminőségben. Egy személyes cégként én vagyok a munkafelvevő, azaz saját magam főnöke, úgy a tervezőmérnök is, és természetesen a kivitelező. Ilyen szabadságot téridőben és anyagiakban elképzelni sem mertem volna. Isten létezik. Na hát kérem szépen, minden munkahely játszik, egy óra után pedig kiderül, hogy kié a nap munkahelye, úgyhogy jöhetnek a cégnevek SMS-en a 2311-111-re, hol szól egész nap munkaidőben a Rádió 1. Én pedig mindjárt folytatom a Daily Mix-et az infók után Kid Leroy-jal és Justin Bieber-rel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: Ezen a héten a 89.5

0: egyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1.

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62 000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled! És ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1. Ez a Daily Mix. Fontos információ, történt egy baleset sajnos. Hol pontosan? Szia!
1: Szervusz, Péter vagyok, Budaörsről. Ez a baleset az M1-es és az M7-es közös bevezetőjénél, ahogy jönnél befelé Budapestre, és az Ocean felé a fölvezetőnél, főhajtónál, gyakorlatilag ott a főhajtónál történt egy hatalmas nagy baleset. Nem a Tesco-s lehajtónál, hanem előtte, hogy az Ocean-nél tudnál lehajtani, ott annál a lehajtónál van ez a baleset.
0: Hát kitartást ott mindenkinek. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, de most a másik vonalon várakozik nagyon valaki, mert hogy végre páros belépője nyerhető a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-ére pünkös vasárnapra. Halló!
2: Ja, Anna Mari vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Anna Mari, jól telik a napod? Mit csinálsz?
2: Dolgozom.
0: Akkor téged ez a baleset, hál' Istennek, nem érint. Mi a munkád?
2: Egy építési hulladékokat újrahasznosító cégnél dolgozom.
0: Ó, hát akkor egyébként a napmunkahelyére is jelentkezzetek. Még a napmunkahelye is lehettek. De te most észrevettél valamit adásban, nagyon?
2: Igen, a Switch Disco React
0: című
2: számát.
0: Aha.
2: Igen.

0: rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Anna-Mari, tizedik lettél.
1: Szuper, köszönöm.
0: Úgyhogy te valakivel ott leszel a Rádió egy születésnapi fesztiválján.
1: Nagyon örülök neki. Kislányomnak szerettem volna megnyerni a jegyet. 25-én ünnepi a születésnapját.
0: Aj, de fog akkor ennek őrülni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És elkíséred őt, vagy valaki
1: igen,
0: mással
1: igen,
0: megy?
1: Igen, tavaly is voltunk, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett neki.
0: Akkor te és a leányzó érkeztek.
1: Igen, és az apukája.
0: De jó, akkor én kettő jegyet biztosítok így a családnak. Nagyon ügyes voltál, gratulálok. A játék pedig folytatódik, jön majd még dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Akkor ugyan

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert a következő zenei órában bármikor megszólalhat a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, Axentől,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
0: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóboltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Tavasz, napsütés! Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban! Fedezd

0: telefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb meg.
0: www.citytaxi.hu.
2: Jön a 10. jubileumi Total

0: tdf.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

békési kolbászboltban és egész csepeli piacon is a rádió egy szól reggeltől egészen zárásig. Van egy nagyon cukker főnökünk, akit szívesen meglepnénk most mi is. Ti vagytok a legjobbak, kívántunk benneteket, a kolbászos lányok, Dia, Móni, Tündi. És itt van a cégnév is. Na hát kérem szépen, ez az üzenet is a kalapban, meg nagyon-nagyon sok. Ebben az órában sorsolás, és perceken belül valakinél megcsörem majd a telefon. A nap munkahely

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

0: 1, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési info Pizzástól, mert történt egy baleset az M7-esen?
1: Az M7-esen, ez Budapest felé a 175-ös kilométer körül két kamion találkozott, az egyik az úttesten fel van borulva, az úzott kő, az meg a túlsó felügyük be van telítve, tehát valószínű, hogy az egész egy szép kis pályazán lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál mindenki nevében, aki autózik, de most végre eljött az idő, hogy valakit bejuttassak a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Halló!
2: Szia, Zsigmond, Bea vagyok Örkénben, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Bea, szia! Na, melyik dalt fedezted fel a műsoromban?
2: Hát én a Tóth Abigailre emlékszem, az biztos. Accent, Sugar Daddy, azt hiszem.

0: téged is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi ma is lágerbeg.
0: Mert hogy tizedikként értél el!
1: Nem hiszem el, komolyan!
0: Ez egészen biztos.
1: Úristen, ezt nem hiszem el, ez az első alkalom, hogy próbálkozom, és a 7 éves kisfiam miatt hívtalak titeket, hihetetlen, úristen.
0: Te is a gyerkőcöt hozod a szülinapunkra?
1: Hát ez szerint igen, úristen, ez hihetetlen.
0: Most már szinte biztos, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Jaj, de jól fogjátok magatokat érezni!
1: Hihetetlen, annyira boldog vagyok, hogy ehhez sem tudom mondani.
0: Már képzeletben ott is lehettek, és hölgyeim és uraim, a játék folytatódik. Bármikor jöhet ezután is igazi mai sláger a születésnapi fesztiválos fellépőinktől. Tessék tizedikként becsörögni, és adom a páros belépőket. Most infók jönnek, aztán Tiestóval folytatom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni!
3: Ezen a héten a

0: 111-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió

0: Anne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kihirdettem a nap munkahelyét. Megtörtént a sorsolás, és valakinél most ezerrel csörög a telefon.
1: Igen, tessék.
0: Györke Attila, Rádió 1, Dávid, te vagy az?
1: Így van, én volnék. Szia!
0: Éppen úton vagy, vezetsz, ahogy hallom.
1: Hát igen, igen, benne vagyok a budapesti nagy forgalomba.
0: Kitartást, jó utat neked. Mennyire vagy éhes?
1: Hát már eléggé, mert még nem volt időm ebédelni.
0: Na mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy kedvezett a szerencse.
1: Ó, szuper, nagyon jó.
0: Na de mesélj nekem, azt látom, hogy Büfé Áru Express a cég, ahol dolgozol, ez micsoda?
1: Így van, hát igazából Budapesten és Pest vármegyén belül igazából minden, ami itt csomagoló anyagot el lehet képzelni, és vendéglátósok felhasználják, én azt nap, mint nap szállítom. Hogyha valakinek nincsen ideje beülni, elfogyasztani az ebédjét, akkor így haza tudja vinni, vagy épp a munkahelyére.
0: Ezeket a csomagoló anyagokat te szállítod a vendéglátóegységek számára. Most is éppen szállítasz.
1: Így van, most is szállítok.
0: Azt írtad, hogy a főnököd büszke lenne rád, ha nyernél.
1: Persze.
0: Büszke lesz?
1: Százszázalék.
0: Hányan dolgoztok ennél a cégnél?
1: Összesen hárman vagyunk.
0: Jó, fogtok akkor lakni. Na kérem a Rádió 1 szlogenjét, ha már mindig mi szólunk nálatok.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert Dávid, akkor kijelenthetem a Büfé Áru Express a nap munkahelye.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen.
0: És köszönjük szépen nektek, hogy a étteremből hazavihetjük a kaját, a maradékot.
1: Igen, igen.
0: Figyelj, én is szállítok akkor neked valamit, mutatom, hogy mit.
2: Gratulálunk! A nyereménye egy 50 000 forint értékű Pad Thai Bokbár ajándékutalvány.
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Ezen a héten minden nap nyer finom közös ebédet a kollégákkal a nap munkahelye, ma a Büfé Áru Express. Holnap is kisorsolunk valakiket, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Erre nem lehet dolgozni.
1: Ezen a héten a 80

0: rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezon közi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitói

0: várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
2: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
3: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
4: Jön a 10. jubileumi

0: egyszer.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

elindítom ezt a dalt, tizedikként kell elérni a 0623111-en, és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Május 24-én

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, indítom is a következő zenét. Miközben azt olvastam, hogy holnap erősebb és több felhő jön fölénk, záporok, zivatarok is lehetnek, nagyobb eséllyel majd az ország keleti részén. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, de lesznek 24-25 fokos területek is.
1: Az időjárás jelentés támogatója.

0: igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Balázs vagyok, mindig a Rádió 1-jel dolgozom, és ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy! Úristen, teljes extázisból vagyok.

nekik az mai slágermeccs. Május 24 bünkös vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál világsztárokkal. Semper, Switch Disco, Cyril, Accent, mind elfogadták a meghívásunkat, és csinálnak majd egy szuper jó hangulatot nekünk, Rádió 1-eseknek, utánuk pedig az After Party-n az összes Rádió 1-es DJ zenélni fog, például a Disco Shit.

0: tudnék még sorolni, nagyon-nagyon sokan készítenek zenéket, bulizzunk hát velük is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Május 24-én pünkösd vasárnap a Budapest Parkban. Részletek a rádió1.hu-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: kézenbe a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: adjan. Csak igazi mai slágermegy, közöttük pedig szinte minden órában nyerhető páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-ére pünkös vasárnapra a Budapest Parkba. Háló!
1: Szia, Andris vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Melyik dalt vetted észre a műsoromban, Andris?
1: A Szemfeltnek a számát indítottad nemrég, a Heart Like Mine.
0: Heart Like Mine.

0: tőled a rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igaziba is sláger meg.
0: Andris, 10-ként értél el.
1: Atta, szuper, köszi. Örülök, próbálkoztam már egy párszor. Két telefonról írt a valamelyikünk.
0: Nem tilos. Valaki 6 telefonról próbál elérni, és nem sikerül. De neked sikerült, úgyhogy tiéd ez.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen, ott leszek akkor. Ez az.
0: És más is ott lehet, mert a játék folytatódik, és amikor lejátszom a

0: Ugyanígy tizedikként kell elérni a 0623111-en és nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kapcsolódnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: rádióban, vagy tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitamin ital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Irány az Adria! Horvátország tele élettel! Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett!
8: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. spatrendexpo.hu.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Erre nem lehet dolgozni. Ezen a héten a 89

minden SMS-t a 0620-3111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között, ott is visszahívja, mondja a szlogent.

0: Onnanne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu.
0: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
3: Hello Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
4: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
0: Hogy a

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Bizony, Teddy Swims jön mindjárt The Door. Sokan dolgozunk együtt, és látom az üzeneteket, nagyon sokan várják ezt a dalt, úgyhogy biztos, hogy itt marad mindenki, az infók után játszom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: legyen, csak igazi mai sláger megy, és közöttük valaki megnyeri most a páros belépőjét a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki, akinek nagyon vidám a hangja, úgyhogy valószínűleg már nem dolgozol.
1: De én még dolgozok.
0: Akkor viszont jó a munkád.
1: Igen.
0: Mert a Rádió egy szól.
1: Igen, és Accentől hallottam a Don Tévet, és szeretnék. Vagyis hát jó lenne, én lennék a tizedik.
0: Május 24-én, pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár, a Rádió 1 DJ-i lépnek fel. Accent is, ahogy Niki mondta, és szerintem még a Rádió 1 szlogenjét is tudod.
1: Rádió 1, csak igazi van, itt sláger megy.
0: Mert hogy tizedik lettél.
1: Ó, köszönöm, ez jó. Köszi, szálltok, ez nagyon jó. Alig várom, hogy ott legyek.
0: Kivel jössz?
1: A férjemmel. Gergő. Molnár Gergő.
0: Gergőnek üzenjük, hogy megnyerted ezt.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Nagyon szép napot nektek.
0: Neked is, és sok hallgatónak szeretnénk még szép napot szerezni. Lesz még játék, a következő órában is figyelni kell egy zenét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
11: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
14: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
15: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési infókat kaptam. Jutz írta, Budapesten a Gergely utcában van egy lezárás a Kada utca és a Diósgyőri utca között. Bencétől tudom, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé a 44-es kilométernél a kamion az árokban, a forgalom lassabb, és Nono az M7-esen látott szintén egy kamionos balesetet Budapest felé a Holládi csomópontnál. Keresztbe áll ez a kamion, úgyhogy a csomópontnál nem lehet lehajtani. Infók jöhetnek még a forradalatunk 20-as 311-111.

0: csak igazi mai slágermeccs. Aki szemfüles, az kihallotta a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépőjétől a dalt, amire jelentkezni kellett. Páros belépője nyerhető szinte minden órában a szülinapunkra. Halló!
1: Jó, ja, Dezső vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Ne is húzzuk az időt, melyik volt a nyerődal?
1: A Post Malone és a Sam Feld-től.
0: Igen, igen, igen, tehát Sam Feld az előadó, Post Malone pedig a dal címe. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján Sam Feld szerintem ezt a dalt is lejátsza majd, ő az egyik világsztárunk, és ott lehetsz te is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs!
0: Hát nyertél!
1: Köszönöm szépen!
0: Kit hozol bulizni?
1: Haverok, társaság, buli.
0: Ja, gyertek minél többen, 2 jegyet én biztosítok neked, jó?
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Érezzétek magatokat jól!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És nem áll meg a játék! A kívánság műsorban 6 óra után ismét érkezik egy zene a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. 10-ként ugyanígy kell majd telefonálni és nyerni!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0630

0: rádióval, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
1: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója 2%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
15: Indulj!

0: Köszönjük Önt és családját! Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban!
1: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
2: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
6: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 16 óra 41 perckor közlekedési információk. Névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy útépítés miatt a 10-es út Pilisvörösvár előtt áll. A várakozási idő a Solymári körforgalomtól 50 perc, magsebesség 10. Volt egy baleset az M0-áson, az M4-es felé Csömörnél, a 64-es kilométernél. A torlódás már minimum 2-3 kilométeres, ezt Bogi írta. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaimnak pedig választottam egy szuper jó dalt, a legfrissebbet Ray Daltontól, Blood Running.

0: Igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! A kolléganőmmel együtt én is ott fogok bulizni a Rádió 1 születésnapján. Rádió 1! Csak igazi mai sláger!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, Szaki Gabi, ma is
1: és megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
3: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utaz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív PCNO-t. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A gyémántúlt buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúlt buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a gyémántúlt buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Láng negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
13: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
14: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervez újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNGO-val.
15: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
16: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
17: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
18: Itt minden az élmények körül forog! Rotonda! Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában! Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
19: familypark.at.
20: Induljon a parkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnep.

0: Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Wilcox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1!
3: A Temuron rendelt Juhász Geri, tegyük hozzá gyorsan. Hello mindenkinek, a stúdióban Györke Attila és Wilcox.
4: Csáll Atti, sziasztok, hello.
3: Minden rendben, jól vagy?
4: Nagyon szuper minden. Észrevetted, hogy összeöltöztünk?
3: Ma is. Akik nézik most esetleg az élő közvetítést a YouTube-on, láthatják, hogy tényleg mit két törpe egymás mellett állunk, nagyon jól nézünk ki.
4: Milyen szép hasonlat.
3: Két fogyókúrázó törpe. Na, hát akkor kezdjük, Wilcox. Mivel indítunk?
4: Egy óriási slágerrel, a Lady Gaga és a Dead Dance, itt a Rádió 1 Live Mixben.
3: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Gates mellettem Bill Cox. Hello, hello!
1: Csá, Hati, köszöntök még egyszer mindenki, csak az elégszerek.
0: Közben itt vannak azok, akik néznek minket YouTube-on. Sziasztok, két Attila, két fehér póló, meg két farmer, mint az ikrek, írt a Rick. Peti május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz velünk az első sorban. Sajnos Peti, nem tudom felolvasni a teljes SMS-edet, mert nagyon-nagyon hosszú.

0: vagy nem tudom miért nem ígértél, Peti, hát valami lesz, viszek magammal egy ilyen jó kis hangnyírógépet, megoldjuk.
1: Aztán, hogy miben vannak még a hallgatók? Kata írta, hogy még bent az irodában, túlórában, de legalább tiszoltok. Petinek köszönöm, hogy ma is megmentett a káosztól, nektek meg a jó hangulatot. Nagyon valaki dolgozik. Bence vagyok, éppen tekerek haza, a Margit hídon vagyok jelen pillanatban, legalábbis 5-10 perccel, amikor ezt írta. Olyan jó a zenétek, hogy képzeletben már a hétvégi sörözés van a fejemben.
0: Maradjon csak képzeletben, nehogy itt véletlenül átessen a Lotus oldalára.
1: Á, bulizzunk, bulizzunk, milyen zenét hoztál, mit hallgatunk most meg?
0: Nagyon jó hangulattal maradunk a továbbiakban, és egy sírán, és az

0: Wilcox. Ciao, ciao, ciao, sziasztok, megkaptad a tapsot. Ja, köszönöm. Most ide is kapcsoltam, hogy halljalak. Május 1-én egy Dodge-es posztban láttalak téged. Nem tudom, hogy privát, vagy a hivatalos oldaladon tetted közzé ezt a fotót.
1: Ez egy sztori volt, szerintem a kisfiammal mentünk Dodge-ezni, minden évben el szoktunk menni, ilyenkor elviszem a búcsúba. Általában én ugye Szigetszentmiklósi vagyok, és ott a miklósi búcsúba szoktam elvinni, úgyhogy természetesen idén sem maradhatott el a hagyomány.
0: Csak elmondom neked, hogy mit kell csinálni. Minden egyes Dodge-emezés után veszel 5 zsetont, és azt jövőre használod fel.
1: Ja, az inflációval számolok, hogy
0: több száz, 200-300 forintokat tudsz ezzel spórolni évről évre, csak mondom.
1: Nagyon rafinált vagy. Szerintem már betárasztod egy pár évvel ezelőtt.
0: Gyerekkoromban csináltam ezt a trükköt, és pórul is jártam, képzeld el, mert olyan volt, hogy hát annak idején ilyen 50-60 forintokkal emelkedett mindig a Dodge-em ára. Mindig ugyanazok a Dodge-hasek jöttek, én tatai vagyok, és tatára ezek a

0: mert hogy azért az elég fura lett volna, hogy mindenféle vásárlás nélkül én ott megyek az autóval.
1: El kellett volna bizniszeljed jó áron ilyen, tehát kicsit lehetél volna leleményesebb, hogy kicsit pénzt is csinálja belőle, nem csak, hogy
0: maradt a nyakamon egy csomó zseton. Egyébként valahol egyébként a gyerekszobámban, nem is tudom, eltéve biztos ott vannak még.
1: Na hozd el, felhasználjuk.
0: Szerintem simán menne bármelyik autó vele. Na menjünk is tovább, zenélünk egészen 6 óráig, ugye Rádió 1 Live Mix. Még gyorsan elmondom, aztán kívánság műsor indul, amiben lesz játék. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a kívánság műsorban is, úgyhogy figyelni kell, hogy mikor zenélnek.
1: Saját dalt hoztam magammal, amiben a legendás On The Beach dallama is felcsendül. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e, ez a Not Ready To Live itt a Rádió 1 Live Mixben.
0: További jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
1: Yeah.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Mit hallunk, Vilkox?
1: A sajátat hoztam nektek, a Karambát, ezzel zárjuk a mai live mixet.
0: Jaj, hallgattam volna még egy kicsit ezt a mixet, de hát lassan-lassan már rajtunk van a kívánság műsor. Ne felejtse senki, a Rádió egy születésnapi fesztiváljára lehet majd páros belépőjegyeket nyerni. Mit kell tenni? Figyelni a műsort, és amikor jön a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai közül valaki, egy dallal, lehet ugye Cyril, Samfeld, Accent, Swiss Disco, akkor hívni kell 10-ként a 20-as 311-111-en.
1: Így van, én szorítok nektek mindenképpen.
0: Téged hol lehet látni élőben legközelebb?
1: Természetesen, hogy velem is találkozhatok a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Óriási parti lesz idén is, nem érdemes kihagyni, és hétvégén találkozhatok velem pénteken Szegeden, illetve vasárnap a World is My Radio Show, majd a Rádió egyen. Attilán, vigyázz magadra, jók legyetek, sziasztok!
0: Jár a taps, Vilkox, köszönjük szépen ezt az egy órát. Hölgyeim és uraim, indul a Rádió egy kívánság műsor, méghozzá Taylor Swift-tel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
10: Fáj a fejem.
11: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
16: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
17: One. A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
18: Csendből csinálok pénzt.
19: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
17: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1414-et.
20: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Skoda.
21: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
22: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
23: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo.
24: Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
26: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
25: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
26: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Erre nem lehet dolgozni. Ezen a héten a 8

0: küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Reggel!

0: No ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezménnyel, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: familypark.at.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
5: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton, a JP Autónál, a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
0: A rádió egy már mindenhol

0: korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hívni a 2311111-et tizedikként, és adom a páros belépőt a szüli napunkra. Na nézzük, itt egy SMS, szia Atis, Lazalali vagyok, éppen kalapén fetrengve hallgatom a műsort, meló után,

0: itt a Rádió 1, 18 óra 18 perc közlekedési infók. Ezt írta az SMS-t, az egyes főúton Moson-Magyaróváron a Királyhidai út és a Szent Imre utca kereszteződésénél volt egy baleset. Budapesten több baleset is volt sajnos. A Krisztina körúton például a hegyaljához közel a felüljárónál írta G, Holli pedig azt írta a Pesti alsó rakparton a Lánchíd után volt baleset az Erzsébet híd felé haladva. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111, jöhetnek még az utak hírei. Melyik dallal folytassuk, mit adhatok neked?
1: Joe Corey
0: rendel a kívánság műsorban, helyes. Ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer. Kinek küldjük?
1: Édesanyámnak, Irinának.
0: Örülök, hogy ő is a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon szép estét kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen!
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: lesz csütörtökön a gomoly felhőképződés, ezt mondják a szakik. Keleten felé lehet zápor, zivatar. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, a szerencsése például nyugati területeken lehet 25 fok is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen, ez a Rádió egy kívánság műsor, mivel menjünk tovább? Hello!
2: Igen, én vagyok, és a Purple Disco Machine-tól szeretnék kérni egy számot, és küldeni Tibinek.
0: Te meg, ha jól hallom, autózol?
2: Hazafele tartok.
0: Nagyon vigyázz magadra, szép estét!
2: Köszönöm szépen, nektek is!
0: Az infók után érkezik ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keks válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: A Toyota bemutatja. 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
11: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autopalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
14: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
15: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
14: Irány az Osan! Spórolj okosan!
16: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
17: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
16: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
17: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
16: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
17: www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a kedvesednek szóljon ez a zene, lenne üzeneted is?
1: Üzeném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági fordulónk, ráadásul a negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már a végeztem, aztán várom haza.
0: Jól van.

0: igazi mai sláger megy.
1: Jó, én ezzel zenét szeretnék kérni. Édesapámnak és anyámnak hozzátennék azt, hogy nagyon-nagyon szeretem a brokkoli krémlevet.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24, pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja négy világsztárral, és amikor ők zenélnek a műsorunkban, akkor páros belépőjegy nyerhető. Halló!
1: Szia, Adri vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Adri, ezzel a nagy mosollyal mondd el nekem, hogy kit hallottál adásban, melyik dalt?
1: Fitch Disco.

0: Freddyként. De igen.
1: Munka után hazafele nagyon jó hír.
0: Mostanában senki nem hiszi el ezt nekem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Most már elhiszed nekem?
1: Igen. Köszönjük szépen! Rádió 1, csak igaz, jó is Fáger megy. Köszi!
0: Szép estét! Csávó!
1: Hello.
0: A kívánság műsor is és a játék is pörög tovább. Mutatom a következő nyerődalt.

0: sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Rákóczon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Európában minél több virsít a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: A gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: rádiója, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!

0: Ettől tudtam meg, hogy szintén baleset volt a 8-as főúton Veszprémnél a város felé, a 43-as kilométernél. A közlekedési infók után egy üzenet, szia, hallgatunk!
1: Szia, Bertol vagyok, és Rédontól legújabb számát kérném a kollégámnak.
0: Mit csináltok most?
1: Soprontól tartunk hazafelé.
0: Jaj, ti is úton vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat!
1: Mi is köszönjük!
0: És ha bármikor lejátszok egy dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, 10-ként várom a hívásokat a 0623 111 111-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyolctól jön a diszkosít, Bárány Attila, Hanvai PG DJ Junior. Ez még a kívánság műsor, és melyik dalt kérnéd? Szia!
1: Szia! Barátnőnek szeretnék kérni egy dalt Erétől.
0: Egészen pontosan kinek?
1: Annának. Nagyon szeretem.
0: Egy nagyon szép szerda estét kívánok nektek.
1: Neked is, köszönöm.
0: Ray következik tehát, Anglia legizgalmasabb popsztárja a jelenben. Ő írt már dalt, Beyoncé

0: támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Köszönjük szépen. 8-tól diszkósít, addig kívánságműsor. Hallgatunk téged, hogy hívnak.
2: Anna.
1: Milyen dalt kérsz, drága?
2: A Szíriától kérek egy dalt.
1: Cseles. Kinek menjen?
2: A barátaimnak. Adél, Lili, Anni, Szorka és Kamilla.
1: Rendben, drága, szép estét nektek, szia!
2: Hello!
1: Akkor egy-két perc, és az infók után indítom ezt a dalt Cyriltől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Spátrend Expo, országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez, prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés, bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve, spatrendexpo.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi autószervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: Express a Rádió 1.
1: Szia, Gábor vagyok. Üzenni szeretném anyukámnak, hogy várom őt haza, és mire hazajön, én az már kvadrozni fogok. Köszönöm!

0: csak igazi mai sláger megy. Hetek, napok kérdése, és május 24-én pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Négy világsztár zenél nálunk, a Rádió 1-es DJ-k, és hogyha a világsztárok a műsorunkban is zenélnek, akkor páros belépőt nyerhet valaki. Halló?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Gábor, azért csörögtél?
1: Gondoltam, hogy bemondom, hogy Stumbling In, a Cirilltől.
0: Cyril a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, és ott lehet, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Megnyerted, mert te vagy a tizedik.
1: Aj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király. Szuper. Azt képzeld el, hogy először telefonáltam.
0: És a Rádió 1 születésnapi fesztiválján hányszor voltál már jelen?
1: Még egyszer sem, de most biztos, hogy ott leszek.
0: Nagyon úgy tűnik. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon jól fogod magad érezni, ezt most mondom.
1: Abba biztos vagyok. Én is.
0: És vannak még jegyeink, drága Rádió 1-esek, úgyhogy holnap is tessék figyelni, mikor zenélnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: igazi mai sláger megy. Közöttük egy újdonság érkezik, erre kérek majd egy nagy hangerőt. Előtte egy üzenet, szia!
1: Jó napot! Én Melani lennék, és anyukának szeretném küldeni, mert négy napja van máma. Kivált nap van!
0: Anyát akkor meglepjük a legeslegújabb David Guetta dallal.
1: Tökéletes!
0: Hölgyeim és uraim, az egyik legfrissebb zenénk itt a Rádió 1-en. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight az igazi mai slágerek között. Perceken belül pedig a diszkós itt indul 8-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: felépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990.000 forint per négyzetmétertől. www.bamlivin.hu.
12: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
13: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál, a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
14: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idő legerősebb iPhone-ját és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
15: Jön a 10. jubilómi Tot

0: kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Mikrosért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
8: Úristen,
2: és amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposztal, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzaszt, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
9: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
2: Hát jutott hozzá valami.
9: Fecnik voltak beleszaggatva.
2: Fecnik beleszaggattak.
9: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
2: bélszíroló.
9: Nem. De az is
2: bélszíroló.
9: Volt.
2: Basszus, nem volt benne bélszín.
9: Úristen, de jó volt.
2: Bélszíroló.
9: Nincs meg.
2: Hát volt. Egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
9: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
2: Semmi nem volt benne.
8: Bél és a roló szavak, amit
2: leérkezik.
9: Roló
2: volt
9: a neved. Nagyon finom.
8: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
2: Na, mi volt a prémium, tessék.
8: Figyelj, és majd napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
2: Igen.
8: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
2: Metszószal.
8: Metszószal, főtt krumplival.
2: Az egyébként egy jó kaja volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a metszósz...
8: Valaki volt megrágta.
2: 10 óra, hogy bement, megrágta.
8: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
2: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra, zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. Jamina indítja nálunk a szerda estét. Hello, Jami!
1: Hello, Geri, szevasztok! Megyek fellépni, úgyhogy szeretném magamat és titeket is egy picit pörgetni, úgyhogy kezdjük még hozzá Joel Corey-val és a Stay a Little Longer. Maradjatok velünk, itt vagyunk a Rádió 1-en.

0: kis időt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, kitől veszem át a pultot, és kinek fogom átadni, tehát ez egy óriási vállalás lesz. Na mindegy, legyen mondjuk szemfelt, itt biztosan az jön a következő egy percben, vagy két percben, ez pedig a Heart Like Mine. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.
1: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: dance és house zenék minden este 9-től csak a Zörd is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jaminával most kezdünk még csak belelendülni. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

0: kedvezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Majd ott délután, előttük pedig Jaminával mi fogjuk nekik előmelegíteni a terepet a Rádió egy Live Mixben, úgyhogy várjuk a helyszínre, tehát Győrbe, a Széchenyi térre, az igazi nagy Jamina rajongói csoportokat, lehet, hogy még belépőket is adunk nektek a születésnapi fesztiválunkra. Most pedig jön a Tolvaj Renivel közösen készített dalod.
1: Nagyon kellett ez a dal, hogy beindítson minket is,

rettenetesen nagy sláger lesz ez a zene idén nyáron. Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Yamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. És nézzük, hogy mivel jössz most, Yamin.

0: Ti viszont nem menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy

0: Szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztos rácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Kezdjünk is bele, finoman indítjuk a mai mixet. Érkezik az angol slágergyáros, ő nem más, mint Cigala, és az egyik kedvencünk tőle, ez a Riptide című track.

0: legyen a Word is Mine Radio Show-ban Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hoztál egy friss Mark Knight zenét ma estére.
1: Így van, egy igazi house gyöngyszem érkezik, és nagyon örülök neki, amikor keresek, nézelődök az interneten, mik az új dalok, megjelenések, és belebotok egy ilyen igazi minőségi zenébe, amikor visszaköszönnek az igazi klasszik house jegyek a dalban. Ez manapság nagyon ritka, és hát ki is lenne a dal készítője, aki tud még hozni ilyen hangzásvilágot? A Tool Room Records kiadó tulajdonosa, a house és a tech house stílus nagykövete, ő nem más, mint Mark Knight, és az egyik legfrissebb megjelenése Clap Your Hands. Ezzel megyünk tovább, itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: neked is, még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: És nagyon szeretjük ezt az iménti zenét, ez Christopher kollégánk, jó barátunk új megjelenése volt, a Flow, nagyon vagány, nagyon-nagyon trendy.
1: Igen, imádom egyébként, ezt kocsiban nagyon sokat szoktam hallgatni, és ha jól tudom, hogy a Christopher nyomja a rappet benne?
0: Bizony, ez Christopher rap része, ez Christopher hangja, csak addig csűrte csavarta az AI segítségével, hogy rá nem ismerne, szerintem még az anyukája sem.
1: De zseniális, azt kell, hogy mondjam. És hát egy olyan dallal megyünk tovább, ami tökéletesen érik erre a dalra. 11:30 után már egy kicsit tekerünk a tempón, jönnek az igazi vámozgató zenék, azok a dalok, amik már nem csak itt a rádióban, hanem a klubokban is megállják a helyüket. Főleg ez a dal, ami az idei évben szerintem az egyik legnagyobb klub bomba jelenleg, a német DJ-től, Martin Bux-tól, aki egyébként nemrég járt Magyarországon, és ez egy személyes kedvencem tőle, ez nem más, mint a Velorum. Ezzel megyünk tovább itt a Velorum Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: jön egy vadonatúj zene egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon vártam, hogy végre publikáljuk ezt az igazán különleges hangzású dalt, amit a Ramit barátommal, kollégámmal készítettem. Egy ilyen rappes, magyarázós, vokálos téma, és egy nagyon feszes és előremutató tech house groove-ot kapott a dal. A dal címe pedig Loser, keresjétek

0: Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Fett, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Faithless és az Insomnia, hát elképesztőd az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Faithless-tel közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

csak igazi mai sláger megy. David Guetta, egyik kedvenc DJ-em, hype-oton a folytatásban, sőt, hát ők kollégák is. Például közösen készítettek el egy hivatalos remixet Ray, Where's My Husband dalához. Ó, hype-oton, utólag is boldog születésnapot, 1999-es évjárat, és most áprilisban lett 27 éves. Ezt a dal pedig aktuálisan nagyon szeretjük tőle, Norma Jean Martin vokájával, ez az Out of My Head, hype-otontól. A Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például Ray. Hogy kicsoda Ray? Hát a zenei szakma által is igazán nagyra becsült londoni születésű énekesnő, dalszerző és producer, ez is egy nagyon fontos titulusa, 1997-es évjárat és 2024-ben a Brit Awards-on történt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb